nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélek

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Andriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: a Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel. Rádió Andrész.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték, az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
1: Rádió Andrit időjárás.
2: Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 101.
3: Szép jó reggelt, kellemes vasárnapot, augusztus 30-án 6 óra múlt pár perccel. Meglepetés, én vagyok ma Gulyás Anita helyett, de talán meg leszünk azért. A menetrend ismert, köszöntjük a névnaposokat, meg a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, és megint lesz horoszkópunk, hiszen az nem maradhat el. Fekete Dávid vagyok, ez pedig az Andrét reggel.
1: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: don't cry, baby.
1: Szép jó reggelt, augusztus 30-án, a vasárnap van, álmoskás, tudom, de hát a vasárnapok ilyenek, mármint, hogy jobb esetben ilyenek, de mi ne legyünk annyira nagyon álmoskásak, úgyhogy kezdjük, megnézzük, nézzünk egy picit körül a mai aktualitásokban. Mindenek előtt az időjárásunkra térjünk ki egy picikét, mert az a helyzet, hogy ma is meleg van, de egyébként csendes napos nyári időben lesz részünk, kevés felhővel, így pedig csapadék sem várható, a légmozgás pedig nem lesz jelentős, olyan 30 és 35 fok között alakulunk, ami azért elég meleg, még mindig kánikulának nevezném én, de hát van, aki ezt szereti, hogy a divattippünk mára sem lehet más, mint lenge öltözet napszemüveggel, így készüljön tehát akkor a mai napra, hogyha kimerészkedik valahova a nagyvilágba valami oknál fogva, azért valahogy a vasárnapokat jobb úgy otthon tölteni, azt gondolom. De hát ízlések és pofonok, no, emellett sok boldogságot ma Rózsának, aki ma ünnepelheti névnapját, a Rózsa a latin róza névből származik. Az jelentése rózsa. Nyilvánvalóan, mi más lenne? Érdekesség, hogy a rózsa nevet már az Árpád korban használták hazánkban, aztán a 90-es években ritka, a 2000-es években pedig nem szerepel a 100 leggyakoribb női név között. Ezt lehet elmondani a rózsáról, mellette sok-sok boldogságot még Bodonynak, Félixnek, Letíciának, Létónak, Lettinek, Pázmánnak, Rózának, Rózabellának, Rozalindának, Rózamarinak, Rozitának, Rózsinak, Tíciának és Vadonynak szintén. És akkor térjünk rá egy picikét a mai nap szülötteire is, mert hogy olyan neves alakok látták meg a napvilágot a múltban e napon, mint Pollak Mihály, magyar műépítész, a reformkor egyik legkiválóbb alkotója, a magyar klasszicista építészet egyik nagymestere, életének egyik főműve a Magyar Nemzeti Múzeum épülete. Aztán Mádi Szabó Gábor Kossuth és Jászai Mari díjas magyar színész, érdemes és kiváló művész szintén a mai nap szülötte. Ő volt Vakbottyán a Rákóczi hadnagyában, vagy Rémusz bácsi a népszerű mesélős tévésorozatban, és emlékezetes még a Csillagok háborúja elejének bevezetője, mely szintén az ő hangján vált ismerté, ugye a réges-régen egy messzi-messzi galaxisbanról van szó, egy igazi átalakuló művész volt. Ma ünnepelt Warren Buffett, amerikai részvénybefektető és üzletember, emellett pedig 2006 júniusi bejelentés alapján a világ valaha volt egyik legnagyobb jótékonysági adományozója. Sokat lehetne tanakodni azon, hogy hogy is lesz valakiből a világ egyik leggazdagabb embere, és hogy ezek után azok a jótékonysági megmozdulások igazából mennyiben járulnak hozzá a világ egyensúlyának visszaállításában, meg nyilván azon is, hogy milyen készítésből teszi a jótékonykodást, bűntudatból vagy szociális érzékenységből, de most nem menjünk ebbe bele, minden esetre még mindig jobb ez így, mint hogyha nem tett volna soha semmit. Aztán ma ünnepelt Cameron Diaz, amerikai színésznő szintén, aki színészi tapasztalat nélkül kapta meg a Mask egyik főszerepét. 21 évesen a modellkedés után jelentkezett a Mask castingjára, és bár semmilyen színészi gyakorlata nem volt, a rendező Chuck Russell ragaszkodott hozzá, ami azonnal elindította a karrierjét, és hogyha emlékszünk a filmre, akkor ez nem meglepő, és egyébként 2003-ban a 40 millió dolláros bevételével az év legjobban fizetett színésznőjének is számított Hollywoodban. Ma ünnepelhet még Pavel Nedved, minden idők legjobb cseh labdarúgója, aranylabdás, a Juventus legendája, aki szinte egymaga ráncigálta be a csapatot a 2003-as BL döntőbe, ahol hiányában a zebrák nem is nyertek. Sajnos. És ma ünnepelhet még Risto Éva, olimpiai bajnok, magyar úszónő, mindig emberfeletti teljesítmény nyújt, le a kalappal előtte, minden elismerést megérdemel. Nagyjából így állunk tehát, zenélünk, aztán pedig folytatjuk a vasárnap reggelünket a kalendáriummal. Maradjon velünk!
2: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: reggelt, augusztus 30-án vasárnap, ez az Antrit reggel. Az imént áttárgyaltuk a névnaposokat, meg a szülinaposokat, most pedig térjünk rá a kalendáriumunkra, mert hogy 1782-ben e napon mérnökképző intézmény jött létre Budapesten az egyetem keretében. Európában elsőként a mérnöki intézet a Budapesti Műszaki Egyetem elődje 1850-ig működött. Aztán egy jó nagyot ugrunk, 1941-ben a Wehrmacht körül zárta Leningrádot, ezzel pedig megkezdődött a város 900 napos blokkádja. 1963-ban a forró drót létesült Moszkva és Washington között a félreértésből adódó atomháború veszélyének csökkentésére. Ez egy bölcs dolog volt, azt hiszem. És végül 1989-ben első nemzetközi mérkőzését vezette Pul Sándor, akit később négyszer választottak meg a világ legjobb labdarúgó játékvezetőjének. Legyünk rá büszkék. Nagyjából ennyi a múlt, hogy a jövő mit tartogat, azzal folytatjuk, hiszen a horoszkóp nem maradhat el. Maradjon velünk.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
3: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban Lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ: Bújdosó Pandós Zsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0630 530 4431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
6: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
7: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
6: Nyaralást? De jól megy valakinek.
7: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
6: Aha, így már értem.
8: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
9: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix. Mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
10: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvr.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrit reggel.

az Antri reggel augusztus 30-án. Jó reggelt, kezdjük meg horoszkópunkat. A szüzet a vasárnap most arra ösztönzi, hogy egy kicsit engedje el a megszokott szabályokat. Valaki olyan programot javasolhat, amit a normális körülmények között talán visszautasítana, most azonban érdemes lehet igent mondania. Egy spontán változtatás végül sokkal kellemesebbé teheti a napját. Szenvedélyes beszélgetés alakulhat ki a mérleg és valaki között, nem feltétlenül vita lesz belőle, inkább olyan őszinte eszmecsere, amelyben végre kimondhatnak olyasmit is, amit eddig kerülgettek. Ha párkapcsolatban él, ebből még romantikus folytatás is lehet. Valaki ma egy kedves gesztussal lepheti meg a Skorpiót, talán egy üzenetet kap, talán valaki felajánlja a segítségét, vagy egyszerűen csak eszébe jut egy régi történet miatt. Nem tűnik nagy dolognak, mégis sokat jelenthet majd. Ha a nyilas elindul ma otthonról, számítson rá, hogy nem biztos, hogy rögtön oda jut, ahová tervezte. Egy váratlan program, egy ismerős vagy egy érdekes helyzet eltérítheti az eredeti útvonalról. Ez most kifejezetten jót tehet, olyan élményben lehet része, amelyre nem számított. Ma valaki olyan oldalát mutathatja meg a baknak, amit eddig ő nem ismert. Egy könnyed beszélgetésből érdekes felismerés születhet, és rájöhet, hogy az illetőről alkotott korábbi véleménye nem volt teljesen helytálló. Érdemes ma kevésbé komolyan venni a dolgokat. A vízöntőnek ma könnyen jöhet egy váratlan, de nagyon szerencsés fordulat. Egy telefonhívás, egy üzenet vagy egy spontán találkozó teljesen átírhatja a délutáni terveit. Ráadásul éppen ettől lehet sokkal jobb a nap, mint ahogy azt eredetileg elképzelte. A halak ma egy baráti társaságban vagy családi programon különösen jól érezheti magát. Valaki olyan történettel állhat elő, amin még este is nevetni fog. Ha pedig egy ideje fontolgat valamilyen közös programot valakivel, ma könnyen megszülethet a konkrét ötlet és az időpont is. A kosma könnyen belekerül valamilyen spontán programba. Lehet, hogy valaki az utolsó

0: kihívásnak örülhet ma. Lehet, hogy egy közeli barátja vagy rokona talál ki valamilyen közös programot, és pontosan erre van szüksége. Ne akarjon mindent előre megtervezni, mert a nap legjobb része éppen abból születhet, amit menet közben találnak ki. Ma könnyen az oroszlán lehet a társaság középpontja, és ezt valószínűleg élvezni is fogja. Egy vicces szituációban találhatja magát, amelyből csak a jó humorérzékével tud igazán jól kijönni. Valaki közben meglepően kedvesen közeledhet önhöz, és ebből akár egy kellemes kis flört is kialakulhat. Na hát így készüljön akkor, már a jó szerencsét, zenélünk és összegzünk picit.
1: Ez az Andrit reggel, a

0: Szép jó reggelt, ha vasárnap van, augusztus 30-a, első óránk végéhez értünk, ami hát eléggé mozgalmasra sikerült, a folytatásban sem lassítunk olyan nagyon, egy remek receptet ajánlok majd, meg egy kicsit körülnézünk a világban is, és még sportajánlónk is lesz, úgyhogy számítok erre a hírek után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk tenaétolaj 699 forint, osztróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük Zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy- és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottképzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30-253-39-64-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
6: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
7: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
8: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba! Rövid áruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
9: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
10: Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
8: És udvariasak.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Unger Anna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. Vasárnap újra csendes, napos nyári időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének az országgyűlés. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen és 7 nem szavazatot kapott, egy képviselő tartózkodott. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett, ő 139 igen és 6 nem szavazatot kapott. Az elnök és az elnök helyettes megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A Fidesz az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. Az elnöki és a 4 elnök helyettesi posztra a Parlament Igazságügyi Bizottsága július végén írt ki pályázatot, majd az elnöki posztra pályázók közül 3-at kedi nyilvános ülésen meghallgatott, és úgy döntött, Unger Annát javasolja a hivatal elnökének. A radarképen is megjelennek a balatoni árvaszúnyograjok. A radarképen is látni lehet a hatalmas rajokat, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán pénteken. Azt írták, az elmúlt hetekben esetenként a radarképen a Balaton felett éjszakáról éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok. Ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni, először a radarképen, majd némi szünet után hajnalban újra. Megjegyezték az északi államok radarképein például madárrajok felvonulását évről évre lehet látni. Sürgette az ukrán külügyminiszter pénteken a befagyasztott orosz vagyon felhasználását. Ukrajna a növekvő védelmi költségeinek fedezésére egyúttal megköszönte Svédország, Lengyelország, Hollandia és Spanyolország ez irányú támogatását. Oroszország nem hajlandó befejezni a háborút, fokozza a terrorcselekményeket, Ukrajnának át kell hidalnia azért a növekvő védelmi kiadások és a helyreállítási költségek miatt keletkező finanszírozási hiányokat. Az az igazságos és a logikus, hogy ne csak az európai adófizetők pénzét, hanem az orosz vagyont is felhasználják, érvelt az ukrán diplomácia vezetője az X-en. A svéd, a lengyel, a holland és a spanyol kormány előzőleg sajtóértesülések szerint levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy újítsa fel azokat az erőfeszítéseket, amelyek célja a befagyasztott orosz állami vagyon felhasználása Ukrajna finanszírozására.
2: Rádió Antrit időjárás.
11: Vasárnap újra csendes napos nyári időben lesz részünk, csapadék sehol sem várható, a légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel 9-19, még a legmelegebb délutáni órákban 30-35 fok között alakul a hőmérséklet.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, augusztus 30-án vasárnap, ez az Antrit, reggel 7 óra múlt, már Fekete Dávid vagyok. Az előttünk álló órában hozok majd egy egyszerű, már-már otromba receptet ebédre, utána járunk annak is, utána, hogy mi is az a mozgás receptre program, és kis sportajánlónk is lesz, úgyhogy számítok önre.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap. Rádió Antrit.
12: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to...

0: Jó reggelt, augusztus 30-án vasárnap, ez az Antrit reggel, és tudom, vasárnap van megint mit kell főzni, mit kéne, hogyan kéne, és a többi, és a többi. Csomó nyűk, hát hoztam egy receptet, ezt csináltam meg egyébként tegnap, úgyhogy tudom, hogy jó, meg már többször megcsináltam. Hát a hagymásban, a Bud Spencer és Terence Hill nem hibázhat, nem tévedhet. Nyilvánvalóan nagyon egyszerű, tényleg otromba receptről van szó. Igazából hagyma, meg bab, és kész. De az a jó benne, hogy ezerféleképpen el lehet készíteni. Lila hagyma, vörös hagyma, amelyik jobban tetszik, lehet alá szalonnát rakni, mangalicát, simát, kolozsvárit, másmilyet, ha egyáltalán kell, de az sem biztos, hogy kell alá szalonna, föl lehet azt aprózni, hogyha nem akarja, akkor nem aprózza. Tehát, hogy egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, de kiadós ételről van szó. A bab meg hát nagyon-nagyon egészség, hiszen magas fehérje és rost tartalommal bír, védi a szív- és érrendszert, jó a cukorbetegség ellen, vitamin és ásványi anyagforrás, és még antioxidánsok is vannak benne. Tudom, vasárnapra húsleves, rántott hússal, krumplipürével, kicsit ilyen ünnepiesebb étkeket szoktunk meg, de hát nem lehet mindig azt tenni. Nem lehet mindig húsleves tenni krumplipürével és rántott hússal, a hagymásbab az pedig mindig jó. Úgyhogy mondom is, kell nekünk 70 dek a szárazbab, 2 evékonál a bazsalikom, 20 dek a szalonna, vagy nem, 50 dek a füstölcsonka, vagy nem, egy pici cukor, 3 vöröshagyma, egy pici piros paprika, egy fej fokhagyma, 3 evőkanál paradicsompüré, só és bors, pont ennyi. Lerottyantjuk a hagymát, mehet bele a bab, és kész is van. És szigorúan fakanállal szabad enni. Viccet félretéve, tényleg egy nagyon-nagyon-nagyon kiadós és egyszerű ételről van szó, amit bármikor meg lehet enni, meg el lehet készíteni, és az sem feltétlen kell, hogy szárazbab legyen, konzervből is tökéletes lehet, akkor pedig még külön paradicsom sem kell hozzá, és a többi, úgyhogy javaslom, hogy próbálja ki, és maradjon velünk, hiszen rátérünk egy picit a hírekre és a világra.
1: Ez az Antrit reggel, Rádió Antrit!
2: Too fast to prepare for this. Tripping in the world could be dangerous. Everybody circling his voice.

0: reggel augusztus 30-án vasárnap, és ahogy ígértem, térjünk rá egy picit, hogy milyen dolgok is vannak a világban. Például szeptemberben Szexáron is elindul a Mozgás Receptre program, amelynek keretében a házi orvosok részére elkészített tájékoztató anyagok és receptek kiosztása már lezajlott. Még most méghozzá pénteken az utolsó csomagot dr. Antus Éva házi orvos vette át, akit arról kérdeztünk, hogy miben fogja támogatni ez a program a betegeket, úgyhogy hallgassuk dr. Antus Évát.
1: Nagyon szélsőséges, de én úgy látom, hogy, a mostani 30-40 éves korosztályban látok egy olyan egészségtudatosabb vonulatot, ha lehet így mondani. De egyébként ugye nyilván, hogy ezt a mozgás programot, ez nem is program, ez az életünk része kell, hogy legyen. Tehát ez már a pici korban, a családban kell, hogy elkezdődjön erre az egészséges életmódra való nevelés, és lehet, hogy ez majd a következő generációnál fog majd egy nagyobb haszonnal megjelenni. Mert én is csak prevenciót szeretnék, több a munkám legnagyobb részében a prevencióval és a szűrésekkel szeretnék foglalkozni, de egészen különböző, és még iskolai

0: mellette dohányzik is. De hát akkor ezeket a dolgokat még úgy próbálom helyre tenni, és mindig nagyon szívesen van, úgyhogy egy emberrel többször is leülök, és átbeszéljük az étkezést, a mozgást, az életmódot, tehát ezeket a dolgokat, és még ami ugye ehhez kell.
1: Köszönjük dr. Antus Évának, hogy beavatott bennünket a részletekbe. Ezen túl is vannak még azért hírek, események. Például sikeresen lezajlott a negyedik csatári sokadalom a hétvége korábbi napján, ugye pénteken és szombaton. Itt a képek alapján elég szép számban összegyűlt a nép, úgyhogy biztos, hogy jó hangulatban telt. És egy kicsit aktuális is még a helyzet, mert ugye a 45. mözsi lovasnapok az ugye pénteken kezdődött, és ma még tart, 8.30-tól lesz elvileg Lausztolna megyei bajnokság kaprilli vizsga és tombola sorsolás, úgyhogy ajánlom ezt még figyelmébe, igazából még odaérhet, hogyha kedve van hozzá, úgyhogy nagyjából ennyit a világról, belecsíptünk ebbe is, belecsíptünk abba is, zenéljünk, aztán pedig rátérünk a sportra, maradjon velünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Lány legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztro Udvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. Bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
5: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
8: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
9: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
8: Nyaralást? De jól megy valakinek.
9: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
8: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
10: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
11: Tánctam folyamra, Gabikám!
10: De egyedül. És a férjed?
11: Remélem, hogy már ott vár.
10: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
11: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
10: És mégis honnan jött ez az ötlet?
11: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
10: És ki a tánctanár?
11: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
12: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám.
3: Ez az Antrit reggel.
2: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Jó reggelt, ez az Antrics reggel, augusztus 30-án a vasárnap. Térjünk rá egy picit a mai sportprogramra, leginkább labdarúgással foglalkozunk, mert hogy folytatódik az NB1 hatodik fordulója, 16:30-tól Kisvárda Mastergood Eto'o FC mérkőzést láthatunk a televízióban, és 19 órakor lesz Puskás Akadémia Ferencváros rangadó, ez tehát a magyar bajnokság. Az angolok is folytatják, ugye a második fordulóval, 15 órától három mérkőzés lesz, Chelsea Brighton, Leeds Brentford és Sunderland Fulham, 17:30-kor pedig Manchester United Ipswich Town, ezt lehet tehát nézni. A franciák is folytatják, például Paris FC Nice, Rennes Le Mans és Monaco Olympique Marseille találkozók lesznek a délután folyamán. A németeknél 15:30-kor Freiburg Werder Bremen, 17:30-kor pedig Augsburg Schalke találkozót rendeznek. Az olaszoknál Napoli Como lesz 18:30-tól, 20:45-től pedig választhatunk a Cagliari Internazionale, illetve a Lazio Genoa mérkőzések között. Hogyha a spanyol labdarúgás szerelmesei vagyunk, akkor ajánlom figyelmünkbe a 17 órakor kezdődő Real Madrid Málaga, a 19:30-kor kezdődő Deportivo Valencia és a 21:30-kor induló Celta Vigo Athletic Bilbao találkozót. Jó szórakozást, bármelyiket is választja. Arrébb viszont még el kell jutni, úgyhogy zenélünk és összegzünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Ez az Antwit reggel, augusztus 30-án a vasárnap. Újabb óra végéhez értünk, mindjárt 8 lesz. Mozgalmas volt eddig is a reggelünk, és bizony begyújtjuk a rakétákat, hiszen érkezik hétvégi magazin műsorunk, amelyben a térség történéseit szedjük egy csokorba. Ismét közismert, közkedvelt és természetesen a megismerésre méltó emberekkel beszélgetek majd, vagy kikkel, na az majd mindjárt kiderül.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
4: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
2: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
2: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
4: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
5: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
6: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
7: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Emeli az éves hiány célt a kormány. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 3,7-ről 7,5%-osra emeli az éves hiány célt a kormány. A pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új kormány átvilágította a költségvetést, és arra jutott, hogy az előző kabinet rengeteg kiadást eltitkolt, és valójában 3,7 helyett 8,3%-os GDP arányos hiány felé mutatott a hiánypálya az idei évre. A tárca szerint az uniós források hazahozatala, a kekvák átalakítása, valamint az állampapírpiaci hozamok csökkentése 8,1%-kal mérsékli ezt, így a költségvetés 7,5%-os várható hiánnyal számol. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Az iskola kezdéshez kapcsolódó vizsgálatok során műanyagtól tartókat, ceruza és tolvégdíszítőket, valamint zsírkrétákat és gyurmákat ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett az ólom, a kadmium és a réz jelenlétét vizsgálták, a hatóság szerint egyik termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor arra figyelmezteti a szülőket, hogy vásárláskor az ár mellett a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig érdemes megőrizni. Ideiglenesen bezár a Szerencsi fürdő, hogy pénzt spóroljon a város. Szeptember 1-től várhatóan december 17-éig lesz zárva a fürdő, amivel a polgármester közlése szerint csaknem 25 millió forintot spórolnak. Szerencs több olyan intézményt is fenntart, amelyek működtetése jelentős kiadást jelent az önkormányzat számára. A városi tanúszoda jobb helyzetben van, működtetését állami támogatás és energetikai fejlesztések is segítik. A Szerencsi fürdő és wellnessház azonban saját forrásból működik, miközben kevesen is látogatják. Ha sikerül rendbe tenni a város költségvetési és likviditási mutatóit, december 18-ától január közepéig újra nyitják a fürdőt, amíg a tanúszoda egyébként is zárva lesz vízcsere és karbantartás miatt. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plusz alkalmazás augusztus közepén. Egyetlen hét alatt 500 000-nál is több jegyet és bérletet vásároltak a felhasználók, több mint 500 000 000 forint értékben. Vitézi Dávid közlekedési miniszter hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok fejlesztéseinek köszönhetően már nemzetközi jegyek is válthatók, a valós idejű térképen pedig a vonatok mellett a hévek és a helyközi buszok is nyomon követhetők. Csatlakozó helyszínek és szervezők jelentkezését várja a Kulturális Örökség napjai rendezvénysorozat. A szeptember 19-én és 20-án tartandó rendezvényen a nagy közönség sok esetben máskor elzárt, nem látogatható műemlékeket is ingyenesen tekinthet meg. Idén olyan ikonikus épületek nyitnak meg, mint a Budavári Sándor palota, a Statisztikai Hivatal, a Magyar Államkincstár vagy a Kőszegi Festetics palota.
7: Rádió Andrit időjárás.
5: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ébredjen vasárnap reggel is a Rádió Antrittal.
7: Indul a megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig a legfrissebb, legfontosabb, legérdekesebb szekszárdi és megyei információ.
7: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
0: Minden, ami szekszárdi és a régióban számít.
8: 2026. augusztus 30-án 8 óra után köszöntöm, Fekete Dávid vagyok. Hétvégi magazin műsorunkban a térség történéseit szedjük egy csokorba. A mai délelőttől is közismert, közkedvelt és természetesen megismerésre méltó emberekkel beszélgetek. Vendégem lesz Gál László atlétika edző, aki közjóért kitüntető díjat vehetett át augusztus 20-án. Aztán érkezik a stúdióba dr. Gere Lászlóné, dr. Vizi Márta, régész főmuzeológus, aki Hirling Ádám kitüntető díjban részesült. Végül pedig Szekszár év rendőrével Schuber Dávid főhadnaggyal beszéljük át a nyomozói hivatás csinyát, binnyát. Mindenek előtt azonban hírösszefoglalóval indulunk. Számítok önre a következő két órában is.
0: Rádió Antrit.
7: Megyei mozaik.
0: Jó reggelt, jó hétvégét,

0: Damage.
1: Hírek, érdekességek, programok.
2: Minden, ami itt fontos. Rádió Antrit, megyei mozaik.
3: Heti hír összefoglalónkat Jantner Julitól hallja.
4: Szekszárd megyei jogováros idén dr. Varga Éva, dr. Varga József és dr. Saffhely Farid munkáját ismerte el Tormai Károly kitüntető díjjal augusztus 20-án olvasható a Balassa János Kórház Facebook oldalán. Mindhárman hosszú évek óta kiemelkedő szakmai tudással, elhivatottsággal és emberséggel szolgálják a betegek gyógyulását. Dr. Varga Éva belgyógyász, osztályvezető főorvos több mint 4 évtizede dolgozik a betegekért. Kiemelkedő szakmai munkája mellett nevéhez fűzik a kórház hospice részlegének megszervezése és kialakítása. Is. Dr. Varga József szülésznő, gyógyász, osztályvezető főorvos, több mint 35 éve meghatározó alakja a szekszárdi szülészet nőgyógyászatnak. A korszerű ultrahangdiagnosztika és a minimálisan invazív műtéti eljárások elkötelezett képviselője, miközben a fiatal orvosok oktatásában és szakmai fejlődésében is fontos szerepet vállal. Dr. Saffhely Farid, az ortopédia osztály főorvosa, közel 3 évtizede gyógyítja a betegeket a minimálisan invazív izomátvágás nélküli csípő és térprotézis beültetés egyik hazai úttörője. Korszerű szemléletével és nemzetközi tapasztalatával a kórház szakmai színvonalának emeléséhez is jelentősen hozzájárul. A Szekszárd újvárosi római katolikus társaskör is ünnepelt augusztus 20-án, a rendezvényen részt vett Berlinger Attila szekszárd polgármestere is. A társaskör az egyik legrégebbi gyökerekkel rendelkező civil szervezet városunkban, akik évről évre olyan személyeket részesítenek elismerésben, akik sokat tesznek a közösségért, annak gyarapodásáért és boldogulásáért. Idén a Horváth Károly Esperes díjat dr. Zarbaks Amir orvos vehette át a társaskörnek hosszú évek óta nyújtott kiemelkedő támogatásáért. Az elismerést Antal Géza, Apát plébános, a társaskör egyházi elnöke és Gyurkovics János világi elnök adták át. A polgármester gratulál dr. Zarbaks Amirnak, és megköszönte mindazt, amit a közösségért és Szekszárdért tesz. Munkája és önzetlen támogatása példa arra, miként válik az enyéri elkötelezettség közös értékké. Lélek jelenlétének és poliszmedik tudásának köszönhetően megmentette bajba jutott társa életét Tarácski Ákos rendőrzászlós Kaposszekcsön. Egy dombovári rendőr kért segítséget július 9-én nem sokkal 3:45 előtt, mert egy autós elgázolta intézkedő járőrtársát Kaposszekcsön, az autó vezetője megállás nélkül elhajtott. Tarácski Ákos rendőrzászlós azonnal a bajba jutott társa segítségére sietett, és a mentők kiérkezéséig elkezdte az első segélynyújtást. Pusvai Gábor Magyarország belügyminisztere a 2026. július 9-i kaposszekcsői emberölés büntet kísérletével gyanúsított személy elfogása érdekében végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül és rendkívüli helytállásaért miniszteri elismerésben és pénzjutalomba részesítette Tarácski Ákos rendőrzászlóst, a dombovári rendőrkapitányság rendészeti osztály körzeti megbízottját, aki lélek jelenlétének köszönhetően azonnali beavatkozásával megmentette bajba jutott és súlyosan megsérült kollégája életét. Tarácski Ákos rendőrzászlós augusztus 20-a állami ünnepünk alkalmából Budapesten a Belügyminisztériumban megtartott központi ünnepségen vehette át a magasrangú elismerést. A nagymúltú Emalion Bonhádi Zománcáru Kft. Néhány nappal ezelőtt felszámolás alá került, és az üzem végleg megszűnik, értesült a Magyar Hang a Vasas Szakszervezeti Szövetségtől. A szakszervezet szerint a vállalat pénzügyi helyzete olyannyira kritikusság vált, hogy több munkavállaló részben vagy egyáltalán nem jutott hozzá a munkabéréhez. A következőkben a cégbíróság kijelöl egy felszámoló biztost, aki átveszi a vállalat irányítását. A dolgozók munkaviszonya addig marad fenn, amíg a felszámoló meg nem szünteti azt. A szakszervezet közlés és szerint a biztos feladata lesz az elmaradt bérek, a felmondási időre jutó juttatások és a végkielégítések rendezése. A bonyhádi izománcedények generációkon át meghatározó részei voltak a magyar háztartásoknak. Filóné Ferenci Bolya Bonyhád polgármestere a Magyar Hang kérdésére azt válaszolta, az önkormányzat minden segítséget megad a dolgozóknak, közvetítőként jár el a környékbeli cégek és a munkájukat elvesztő emberek között, hozzátette, a környék munkaerőhiánnyal küzd, így aki dolgozni akar, az biztosan fog találni magának új állást. Újabb mérföldkőhöz érkezett a Hegyenvölgyörgy Szekszárd projekt, tudtuk meg Berlinger Attila Szekszárd polgármesterének Facebook oldaláról. Tervezői egyeztetést tartottunk a TOPLUS program keretében megvalósuló kerékpáros fejlesztésről. A szakemberek mintegy 40 kilométernyi túraútvonalat jelöltek ki, amelyen domborzatnak és a talajviszonyoknak megfelelően alakítjuk ki a kerékpáros túraszakaszokat. A tervezett útvonal nem áll meg Szekszárd közigazgatási határánál, a szekszárdi dombvidék és a borvidék legszebb tájain keresztül, a Sonán a Decska Kakasd és Szálka településeket is érinti. A mai egyeztetésen több település polgármestere is részt tudott venni. Közös célunk, hogy térségi összefogással tegyük még vonzóbbá vidékünket, és új lendületet adjunk az aktív turizmusnak. A fejlesztés révén kerékpárral is könnyebben felfedezhetővé válhatnak a szekszárdi dombság erdejei, szőlőültetvényei, természeti értékei és turisztikai célpontjai. Az útvonal olyan kedvelt látnivalókat érint, mint a Batikereszt kilátó, a Szálkai tó, a Sötétvölgyi tó és a Mauszkápolna. Olyan egymással összekapcsolódó kerékpáros túraútvonalak kialakításán dolgozunk, amelyek a helyieknek és az ide látogatóknak egyaránt tartalmas kikapcsolódást kínálnak. A tervezés következő szakaszában a lakosság is megismerheti, és hamarosan véleményezheti is az elképzeléseket. Fontosnak tartjuk, hogy a végleges tervek kialakításába azok is bekapcsolódhassanak, akik jól ismerik és rendszeresen használják ezeket az útvonalakat. Lépésről lépésre haladunk afelé, hogy Szekszárd és térsége két keréken is még több élményt kínáljon, olvasható Berlinger Attila posztjában.
1: Interjú, hírek, érdekességek, programajánlatok.
2: Minden, ami Szekszárdi
1: és a régióban számít.
2: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
1: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégem Gál László testnevelő tanár és atlétika edző, aki közjóért kitüntető díjat kapott augusztus 20-án. A díjról és pályafutásáról beszélgetünk. Mit szólt, amikor megtudta, hogy közjóért díjjal ismerik el a munkáját?
3: Hát meglepődtem, nem vártam, de úgy jó érzés volt. Azért az ember 45 év után ismerik a munkámat, az jól esik, na.
2: Több mint 40 évtizedes pályafutás áll ön mögött. Egy ilyen elismerésnél végigfut az ember fejében ez a rengeteg év?
3: Igen, természetesen. Már ugye a sporthoz kötődően kaptam az elismerést, és hát tulajdonképpen az ember végig gondolja, hogy már alsótagozatos korom óta kapcsolatban vagyok a sporttal, megállás nélkül gyakorlatilag. Több sportot is kipróbáltam, kisgyerekként asztali tenisz, kosárlabdát, focit, és végül is az atlétáknál kötöttem ki a 5.-6. koromba, és onnantól kezdve aztán gyakorlatilag minden nap jártam edzésre. Jól éreztem magam, mindig jó társaságunk volt, jó edzőim voltak, és utána szinte természetes volt, hogy erre a pályára fogok indulni. Egy kis bizonytalanság volt középiskolában, de aztán végleg úgy határoztam, hogy pedagógus leszek, testnevelő tanár és edző. Az első dolgom volt a főiskolán is, mindjárt, hogy az edzői tanfolyamra is beiratkoztam, úgyhogy együtt végeztem el, és amikor elkezdtem tanítani, második héten már edzést is tartottam az iskolában, tehát már beszerveztem a gyerekeket, atléta edzést, ez Decsen volt egyébként, ott voltam 4 évig, utána kerültem át vissza Szekszárdra, itt pedig azonnal az atlétikai klubnak az alkalmazásába kerültem, és azóta ott dolgozom gyakorlatilag. Közben ugye társadalmi feladatok is elértek, megyei atlétikai szövetség elnökének választottak meg, akkor ilyen minőségben, mint az összes sportszövetségek elnöke megválasztott ennek az úgynevezett Tolna megyei sportszövetségek szövetségének az elnökének, ugye ott elég kiterjedt feladataink voltak, a megyei versenyrendszerek szervezése, sportévkönyv kiadása, és még sorolhatnám, ott alkalmazottunk is volt. Tehát ezt a szervezetet is vagy 20 évig irányítottam, és a nyugdíjba vonulásom után sem szakadtam el a sporttól, mert edzőként megmaradtam a klubnál, és 14-20 éves korig vannak versenyzőim, a dobóatlétákkal foglalkozom most. Ugye tekintettel arra, hogy valamikor én is gerelyhajító volt a főszámom. Bár 10 próbáztam is, de a gerelyhajítás lett végül is a főszámom. Abban értem el a legjobb eredményeket. Úgyhogy most a dobókkal foglalkozom. Köszönöm szépen, egész jól érzem magam.
2: Említett egyfajta bizonytalanságot, ez mit akar?
3: Hát az édesanyám pedagógus volt, és ő látta a nehézségeket, és hát ő leszeretett volna beszélni róla, de nem sikerült.
2: Nem sikerült, igen. Menjünk egy picit vissza az elejére. Milyen edző volt a pályája elején, és milyen edző lett ez alatt a 40 év alatt?
3: Ez sokat fejlődtem, én úgy gondolom. Tehát nyilván a kezdeti bizonytalanság után, ugye az évek során rengeteg tapasztalat halmozódik fel az emberben, meg ugye mindig van szakidalomban új dolgok jelennek meg, ezeket folyamatosan követni kell. Hát én úgy gondolom, hogy az évek során azért szépen fejlődgettem, és most már elmondhatom azt, hogy elég sok minden van a fejemben erről a pályáról.
2: Van valami, amit egészen másképp csinált fiatalon, mint mondjuk most?
3: Ahogyne, persze. Tudom, eleinte, mikor fiatal edző voltam, rettegtek tőlem a versenybírók, mert amikor versenyzőn futott, akkor én keresztül futottam a magasugrók előtt, meg mit tudom én, hogy drukkoltam, ordítottam nekik. Hát ilyen most már nincsen. De voltak, igen, sok-sok élmény volt ebben kapcsolatosan is.
2: Gál László testnevelő tanár és atlétika edzővel beszélgettek, aki közjóért kitüntető díjat kapott augusztus 20-án. Mindjárt folytatjuk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem Gál László testnevelő tanár és atlétika edző, aki közjóért kitüntető díjat kapott augusztus 20-án. A díjról és pályafutásáról beszélgetünk. Több generációt látott felnőni, mások a mai gyerekek, mint azok, akikkel mondjuk 40 évvel ezelőtt kezdett dolgozni.
3: Hát feltétlenül nagy változások álltak be. Most a pedagógusi pályámnál volt ez jobban érezhető. Ebben ez az a dolog, amiben nem teljesen tudtam követni a kort, egy kicsit lemaradtam a generációkkal kapcsolatosan, tehát itt az informatikai téren, amit a gyerekek már tudnak, az néha csak nézek, mint a lukinyúl, úgy mondják. De az edzői pályafutásom alapján ott szerencsés helyzetben voltam, mert mindig olyan gyerekek jöttek oda, akik szerettek volna sportolni. Ellenben az iskolában a gyerekek fele olyan, aki nem akar csinálni semmit. Uh-huh. És hát ővelük nagy csatákat kell vívni. Néha konfliktusok is vannak, keményebb, komolyabb konfliktusok is vannak emiatt, de hát én nem távítottam soha, tehát utólag azokkal, akik a legnagyobb csatát vívtam, hogy megmozduljanak egyáltalán, meg legyen felszerelés, meg hasonló, akkor azokkal meg most találkozom a pályán, hogy fustják a köröket. Nyilván nem nekem köszönhetően, hanem hát rájöttek, hogy miről van szó. És akkor mondom, az edzésen ott pedig hát olyan gyerekek vannak, akik szeretnek oda járni, akarnak oda járni, tehát ott nincsenek ilyen gondjaim, ott szuperul érzem magam velük. Fiatalok között is vagyok rendszeresen, nem otthon a négy fal között.
2: Gondolom én ugye változtak, de az is változott velük együtt, hogy hogyan is kell hozzájuk viszonyulni. Mi az, ami 30 éve mondjuk működött, és mondjuk még ma is működik? Van-e valami ilyesmi?
3: Alapvetően nem látok olyan kardinális dolgokat, ami nagyon megváltozott volna. Most is szeretni kell a gyereket problémáival foglalkozni, és akkor ő is partner lesz. Mert nyilván vannak olyanok, akik nem hagyják magukat, tehát. De talán lehet, hogy csak az emlékek szépülnek meg, de mint az utóbbi időben több ilyen lenne, akivel nehezebb.
2: Hát gyakran hallani, hogy a mai gyerekek már nem nagyon akarnak sportolni. Ön, aki több generációt végigkísért, mennyire érzi ezt igaznak?
3: Nem tudom, nekem olyan gyerekekkel van dolgom, akik akarnak.
2: Hát de az iskolában említette, hogy ott például
3: hát igen,
2: nem nagyon.
3: Nagy csatákat kellett vívni. Főleg ugye én a felső tagozatban tanítottam, tehát ebben a 5., 6., 7., 8. osztályokban ugye a lányok elkezdenek érni egy kicsit, megfenekesednek ilyenkor, stb., és akkor ellustulnak. Na, ilyenkor nagy csatákat lehet velük vívni. A fiúk meg elkezdenek legénykedni, ez a serdülőkor. Itt ugye leszakadnak a szülői házam, egymás között a saját közösségük a meghatározó, és ott egymás előtt azért próbálnak nagy fiúnak látszani, és hát ez néha tanáron csattan, de kezelhetők ezek a dolgok, én úgy gondolom.
2: Egy nehéz kérdésem is lenne még. Mire a legbüszkébb?
3: Ez most tényleg nehéz kérdés. Hát nem is tudom. Hát talán arra, hogy jó pár olyan gyereket indítottam el a pályán, a sportolói pályafutás, aki elég sokra vitte. Nyilván az indulás volt az én dolgom, tehát az, hogy megszeretetni velük a sportágat, és kezdeti lépéseket megtegyük, megismertetni őket az alapvető dolgokkal. Hát volt jó pár olyan válogatottságig eljutó versenyző, aki nálam kezdte a pályafutását. Talán ő rájuk vagyok a legbüszkébb, de másra is. Például a fiam, hogyha nagyobbik fiam, hogyha nem decemberi születésű, hanem 2 héttel később születik, akkor most többszörös országos bajnok lenne, korosztályos, de hát így alakult. Tehát ő rá is nagyon büszke voltam. Meg kialakítottam a gyakorlóiskolába is egy atlétabarát környezetet, tehát felszereléseket, gátokat, súlygolyókat, mindent beszereztem, iskolacsúcsok nyilvántartva. Tehát úgy gondolom, hogy próbáltam mindent megtenni annak érdekében, hogy a sportág sikeres legyen.
2: Milyen érzés volt mondjuk látni egy-egy korábbi atlétáját a csúcsra érni?
3: Hát nagyon jó. Nagyon jó érzés. És akkor a legjobb érzés, amikor az atléta is emlékszik rám. Uh-huh. Hát mit tudom, nyilatkozik, és akkor megemlít. Az a legjobb talán.
2: Hát ez biztos, hogy nagyon-nagyon kedves lehet a léleknek.
3: Igen.
2: Gál Lászlóval, testnevelő tanárral és atlétika edzővel beszélgettünk eddig, és nem sokára folytatjuk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit, megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem Gál László testnevelő tanár és atlétika edző, aki közjóért kitüntető díjat kapott augusztus 20-án. A díjról és pályafutásáról beszélgetünk. A végére akkor annyit még, hogyha egyetlen dolgot kellene megneveznie, amit szeretne, hogy a tanítványai magukkal vigyenek abból, amit Gál Lászlótól kaptak, akkor mi lenne az?
3: Erre nem tudok, tényleg nem tudok válaszolni.
2: Van időnk.
3: A sport szeretetét, az, hogy a gyerekeiket és a környezetüket is bírják rá, hogy sportoljanak. Mert azért ez a sportolói közeg, ez egy olyan, ami plusz élményt nyújt. Én a magam példáján is mondhatom, mert az iskolában, a közösségben nem foglaltam el egy túl jó helyet. Mondhatnám, hogy némileg a periférián voltam, de az edzéseken pedig teljes értékű tagnak éreztem magam. Jó barátok voltunk, közös programjaink voltak. Hát ott kialakultak ezek a dolgok, amik az iskolában nem. És most is nagyon sok olyan gyerek van, aki problémákkal küzd az iskolai közösségben, és hogyha egy olyan közösségbe kerül, egy sportolói közösségbe, ahol hasonló gyerekek vannak, ott nyilván feloldódik, és nagyon pozitív hatással lesz rá. Hát én gondolom, talán ezek a dolgok, amik a legfontosabbak, hogy az ember ilyen környezetet meg tudjon teremteni maga körül.
2: Edzőként ezt mennyire lehet érezni?
3: Lehet. Igen, észre lehet venni, de én ezt nem szoktam forszírozni, hanem ezen túllépünk teljesen, tehát ott csak a mi közösségünkkel foglalkozunk, és látom, jönnek olyan gyerekek, akik először csak félénken néznek körül, azt se tudják, hogy mit csináljanak, teljes stresszbe, izgalomba vannak, és akkor olyan öröm látni, hogy mit tudom én, egy-két hét után már viccelődik, jól érzi magát.
2: Nagyon szépen köszönöm, és gratulálunk.
3: Köszönöm.
2: Gál László testnevelő tanár és atlétika edző volt stúdió vendégem, aki közjóért kitüntető díjat kapott augusztus 20-án.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
1: Minden, ami Szekszárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: Rádió Antrit.
1: Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-tól 10-ig.
2: Jó reggelt.
3: Jó reggelt.
2: Mit érzett, amikor megtudta, hogy idén ön kapja ezt a díjat?
3: Az az igazság, hogy nagyon meglepődtem, hogy valaki arra gondolt, hogy érdemes lenne nekem egy díjat adni, és hát nagyon megörültem.
2: Mit jelent ez a díj?
3: Hát az az igazság, hogy az ember nincs teljesen 100%-ig tisztában azzal, hogy tulajdonképpen az adott településen egy-egy díj elnevezése most mit takar. Nyilván azt tudja, hogy díszpolgár, meg más, de a Hirling Ádám díjnak, amit kaptam, ennek nekem is meg kellett nézni, hogy mit is takar, és az az igazság, hogy ez külön öröm volt számomra, amikor egyrészt elolvastam a kiírásban, hogy ugye ez, ha nem tudom, hogy majd pontosan tudom megidézni, de hogy a városnál, vagy a város intézményeiben végzett több évtizedes, hát kiváló, vagy dicséretes munkát végző valakit lehet ilyen díjjal kitüntetni, és azt gondolom, hogy egy díj elismerésében, vagy egy díj kiírásában az benne van, hogy hosszú évtizedeken át végzett kiemelkedő teljesítményt nyújtó valakinek adhatják. Ez azért így hosszú évtizedek után, munkába töltött évtizedek után azért ez az ember szívét így megmelengeti. Megmondom őszintén, hogy ugye régészként azért foglalkozom ma is szexár történetével, és ez azért nem redukálódik a középkorra, független attól, hogy azt mondják, hogy a régészeti kutatásoknak a korra mondjuk 1710 körül lezárul, de ez igazság szerint minden belvárosi vagy városi munkában, meg ahol álló épületek vannak, ez tulajdonképpen ott zárul, ahol az épületnek az utolsó korszaka, tehát ez azért azt indikálta, hogy foglalkoznom kell a város történetével ezekben az időszakokban is. Tehát így igazából, amikor megnéztem, hogy Hirling Ádám nevéhez mi fűződik, akkor ez szintén abba az irányba mutatott számomra, hogy olyan emberről elnevezett díjat kapni, aki szexárd város fejlődésért ilyen nagyon sokat tett, illetve hogy polgármesterként ő volt az első, akit ellenszavazat nélkül választottak meg a város polgármesteré, tehát azt gondolom, hogy ez igazán kitüntető az ember számára.
2: És akkor ilyenkor gondolom, én nyilván nem tudhatom, csak sejtem, hogy mikor van egy ilyen díj, és megérkezik az információ, akkor azért végigpörög ez a több évtized munka.
3: Így van, mert azért az ember számára, ugye gondolom most már sokan tudják, hogy én a tavasszal nyugdíjba vonultam abból az intézményből, ahol eddig dolgoztam, a Wosinski Mór Múzeumból, és ez már ugye nem csak itt a díj kapcsán, hanem az utóbbi időszakban, ahogy közeledik ez az időszak, hogy az ember mégis nyugállományba vonul, vagy legalábbis egy adott intézményben befejezi az aktív pályafutását. Tulajdonképpen ugye összegződik mindaz, hogy mivel foglalkoztam, mivel meddig jutottam, illetve hogy vannak-e még távlatok, vagy mi az, amit még be kéne fejezni. A mi szakmánkban, meg általában az ilyen jellegű, akár irodalmár legyen valaki történész, régész, hogy valójában úgymond nyugállományba vonul az adott intézménytől, vagy egy adott helytől valaki, de pontosan azt tesz számára új távlatokat lehetővé, hogy megtörténik ez, és valamiért mégiscsak számvetésre készül, hogy mi minden történt az X idő alatt, vagy mi az, ami picit úgy félre sodródott éppen az adott intézmény hivatali teendői mellett, és hogy hát, ha talán most az elkövetkezendő időkben, ha még megsegíti az embert valami vagy valaki, akkor lesz arra lehetősége, hogy befejezzen ilyen félbe maradt munkákat.
2: Hát majd erre rátérünk a vége felé, hogy mik ezek a munkák, de egy kicsit akkor bontsuk fel ezt a pályafutást. Hogyan lesz valakiből régész? Mikor dölt el, hogy ez lesz az életének egyik nagyon fontos iránya?
3: Amennyire én erre visszatok emlékezni, már általános iskolás koromban motoszkált ez, hogy mert hogy én majd régész legyek. Szerintem most így visszatekintve nem biztos, hogy valóban volt arról fogalmam, hogy mit is jelent ez, hogy régésznek lenni, de középiskolás koromban volt lehetőségem arra, hogy ugye az akkor Béri Balogh Ádám múzeumba havonta egyszer eljöhessek egy középiskolások számára szervezett szakkörbe, és ott azért olyan előadók voltak, akik tulajdonképpen erről a szakmáról is beszéltek, és az előadások mellett pedig foglalkozásokat tartottak számunkra, tehát voltak néprajzosok, régészek, aztán nem is tudom még mi, mert én a néprajzban, illetve a régészetben vettem részt. Amikor én középiskolás meg voltam, meg így a pályaválasztás volt, akkor azért az, hogy régész legyen valaki, azért az egy rettenetesen nehéz feladat volt, mert nagyon-nagyon kevés embert vettek föl. Uh-huh. A múzeumokban is, a megyei múzeumokban nagyon-nagyon kevés régész státusz volt, és ehhez igazodott ugye a mindenkori képzés. Ma már, amikor ugye a körülmények változásával, a különböző megelőző feltárásokkal, illetve olyan szakfeladatok kapcsán, hogy építkezéseknél megelőző feltárás, vagy régészeti felgyelet, most nem akarom itt a szak dolgokat elmondani, de hihetetlen mennyiségben megnövekedett a régészet és a régészek munkája iránti igény. Tehát én így történelmi orosz szakra jelentkeztem a József Attila Tudományegyetemre, ahova föl is vettek, és amikor bekerültem az egyetemre, akkor ott ugye ilyen tanrendek meg ilyenek voltak, és akkor hát láttam, hogy ott van régészet is, meg uh-huh. tudom én, és nagyon-nagyon, ha valaki már volt így, hogy biztos mindnyájan voltunk így, hogy valamit nagyon-nagyon szeretne, hogy addig motoszkált bennem ez a történet, hogy bementem a régészet tanszékre, és nagy levegőt véve megkérdeztem, hogy lehetne, hogy én is bekapcsolódjak ebbe az előkészítő képzésbe, és ezek után döntötték ott el, hogy engedélyezték el valakinek, hogy fölvehesse még ezt a szakot, és akkor így kerültem én a régészet szakra. Csak ugye visszakanyarodva, hogy milyenek voltak a lehetőségek. Tehát még azért továbbra sem volt úgy, hogy és akkor bekopogott az ember egy múzeumban, egy válogatott, hogy hogyan legyen állása. Ráadásul én Tolna megye ösztöndíjasa voltam, ezt azért ne felejtsük el. Tehát én egy olyan ösztöndíjat kaptam egyetemi éveim alatt, ami arra kötelezett, hogy Tolna megye valamelyik középiskolában legyek középiskolai tanár, és a végzés után, mikor egyébként se volt lehetőségem, mert nem volt régész állás, így kerültem a Tamási gimnáziumba. Nagyon-nagyon hasznos és tanulságos időszak volt a gimnázium. Nagyon vicces a történet, mert igazából az, hogy mi Tamásiba kerültünk a férjemmel együtt, mint pedagógusok, összeesett azzal az időszakkal, hogy az Ozorai vár feltárása már néhány éve folyt, és ott bizonyos személycserék miatt én általában a tanszünetekben, a férjem aztán egy év múlva ilyen állandó munkatársa lett, átvette, sikerült állást változtatnia, és a műemlékvédelemhez került. De ilyen módon, nagyon-nagyon szerencsés módon mi kapcsolatba kerültünk a kutatással.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Hát hosszú éveken át kutatták Decsete középkori mezőváros. Mitől különleges Ete?
3: Ete azért nagyon különleges, mert egy olyan dél-dunántúli mezőváros volt, ami gyakorlatilag a kutatásaink nyomán nagy valószínűséggel az államalapítás korában itt létezett, és egészen 1600-ig, amikor ugye itt valamiféle martalóc csapat pusztítása nyomán véglegesen elpusztult, mégis ott van kint a határban, és a 1600 utáni építkezések, egyéb mélyebb bolygatások nem igazán zavarták, tehát van egy olyan hosszú időszak, amikor úgy maradtak ott az építkezések nyomai, a különböző háztípusok, gödrök, illetve a konkrét leletanyag, hogy úgymond a későbbi korszakoknak a dolgai nem zavartak bele. Uh-huh. Ez a régésznek akkor, amikor nincs, ugye nyilván nincs ráírva egy fazékra, hogy most akkor 1502-ben készítették, ad egy fajta támpontot, ilyen úgynevezett horizontokat, hogy mikor milyen formák, anyagok léteztek. A másik, amiért Ete nagyon lényeges, mert a kutatásaink alapján ugye ahogy kiderült, hogy a Dunai átkelőhely miatt lehetőségük volt olyan életmódot folytatni, ami a meggazdagodásukat eredményezte. Nyilván itt az átkelőhelyet kihasználták, aztán a sárközben a védettséget, hogy azért nehezen lehetett elérni, állatokat szállítottak Nyugat-Európába, az onnan behozott tárgyak mutatják azt, hogy volt módjuk arra, hogy ezeket megvegyék. A másik még, amit szintén szeretnék kiemelni, hogy itt a legutolsó periódusban az is mutatja ezt a gazdagságot, hogy minden bizonnyal szoros kapcsolatot ápoltak Salzburg, tehát Ausztria, Kelet-Ausztriával, Salzburg környékével, mert az egyik kiemelkedő leletcsoport, amit vizsgáltam itt a cserépkályák kapcsán, ez ezt mutatja, hogy egy úgynevezett tapétamintás kályhacsoportnak vagy a negatívjait, vagy magát a bizonyos típusú kályhacsempéket hoztak el, és ami miatt nagyon fontos, hogy itt helyben is gyártottak. Azt gondolom, hogy nem ugyanolyan mázas formában, mint ahogy a Salzburg környéki kályhások képesek voltak rá, de a korban szintén divatos ilyen grafit bevonattal ellátott kályhákat is gyártottak.
2: Térjünk rá egy picit Szekszárdra, mert hogy meghatározó szerepe volt a történelmi belváros és a vármegyeháza környezetének kutatásában. Mi volt itt a legfontosabb felfedezés?
3: A szekszárdi kutatások igazából egy elég széles kört foglaltak el a kutatásaimban, és ahogy ez szokott lenni, így elindul az ember valahonnan, és akkor kiterebélyesedik. A dolog ott indult, hogy ugye a vármegyeháza felújítását a megye tervezte annak idején, és ugye ők egy nagy levegőt véve kértek egy hatástanulmányt, ugye ez az utóbbi évek hatósági előírásai, hogyha egy adott épületen bármiféle munkát akarnak végezni, akkor, és az például műemlék, akkor kell ilyen hatástanulmányt végezni, és a szálak meg én ugye a férjemet bízták meg ennek a hatástanulmánynak az elkészítésével, de ugye érdekes módon, ugye itt a változások során ő egy olyan munkakörbe került, hogy az általa megtervezett és a megbízó által is jóváhagyott és várt kutatásokat már nem ő csinálhatta meg. Ugye, hogy konkrétumra kerüljön sor, Szekszárd esetében mindig nagyon fontos az, hogy a Bencés apátságot egy Árpádházi uralkodó, konkrétan ugye Első Béla alapította, és hát gyakorlatilag ugye az apátsági templom megvan, és van ugye forrás arról, hogy az uralkodót a Szekszárdon temetik el. Nagyon-nagyon hiányosak a forrásaink, és hát nem igazán lehet tudni, hogy nincsenek forrásaik évszázadokon keresztül arra, hogy végül is hol a sír, hova lett, mi lett vele, mi lett az idők viharában. Na most végül is az történt, ugye, hogy a Szekszárd történelmi belvárosában a ma látható ugye az apátsági templom, és hát ráépült, ha nagyon röviden akarjuk mondani, az apátságra is, meg a különböző részekre a ma látható vármegyeháza. És a döntés értelmében lehetőség volt arra, hogy megkutassunk egy nagyobb részen, hogy mégis van-e ott egy olyan templom, ahova eltemethették az uralkodót. A kutatást akkor különböző okok miatt a Petkes Zsolt nevű kollégám, már tágabb értelemben kollégám végezte el, és ő falakat talált a Vármegyeháza északi traktusa alatt, de ezek, mint kiderült, nem a Árpád-kori templom maradványai, hanem ugye a különböző törvényváltozások során visszakerült a feladat a Megyei Múzeumhoz, és akkor én kaptam szerencsére megbízást a Vármegyeháza felújítása során fölmerülő munkák elvégzésére és koordinálására, és én tárhattam föl a ma a templomtér néven, vagy kápolnatér, vagy rómkert, nem is tudom most hirtelen, hogy hívják azt a részt, és kiderült, hogy egy gótikus kápolna van, ami a templomból volt megközelíthető, egy sír van benne, de ez a sír nem Béla sírja volt sajnos, hanem valószínűleg, hogy egy apát sír lehetett a tégla, meg mi minden miatt. Egyébként is a Vármegyeháza építkezése során a fele sírt tönkretették, tehát igazából nem találtunk benne maradványokat. Ami ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon fontos volt, hogy a szekszárdi vár falai közül is sikerült néhányat megtaláljunk. Ezekről, a szekszárdi várról, meg a létezéséről és a különböző fázisairól dr. Miklós Zsuzsa írt a Tolna megyei vára kutatásai során, de ő nem tudott kutatásokat, ásatásokat végezni konkrétan az adott területen, de így a Vármegyeháza felújítása, valamint a Béla király tér elkövetkezendő rekonstrukció, ugye egyik lépés volt a Vármegyeháza felújítása, majd aztán a Vármegyeháza előtt húzódó térnek a felújítása, és ennek kapcsán is hihetetlen mennyiségű információ került napvilágra. Most az egyik fontos dolog, amire azért szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni, hogy ugye a gótikus kápolna bent a Vármegyeháza terében szoros kapcsolatban van azzal a fallal, amit ma megtekinthetnek a város lakói, vagy bárki, aki idejön, a Vármegyeháza északi traktusa előtt. Ez ugyan nem pont a 14.-15. századi kő, mert az lejjebb van, hanem ugye kénytelenek voltunk egy rekonstrukciót készítetni az eredeti fal fölé, de az egyik nyúlványa az bekúszik pontosan a gótikus kápolna nyugati falához, és a gótikus kápolna is ennek a várfalnak a részét képezte. A vár, illetve az épület falait Bartos György kutatta a műemlékvédelemtől, és ő azért egész magasan megtalálta benne az épület falában ezeket a falakat. Ami kilógott az épület alól támpilléreket, azt ugye a Kozák Károly csinálta az első kutatásokat a 60-as évek elején, illetve a 60-as, 70-es évek fordulóján, és ő megtalálta a támpilléreket ugye a mai piac felüli oldalon, és miután ugye szennyvíz vezetékeket kellett kivinni az épületből, pont ott sikerült, ahol ezek a várfal támpillérek is megvannak. Ezek nem láthatóak, de dokumentációkban, illetve szakpublikációkban azért megvannak. Úgyhogy tulajdonképpen rengeteg minden került elő itt egyrészt a a Bencés apátság sorsát, a kápolna, illetve maga a nagy templom kapcsán is, illetve maga a Vármegye háza átalakulásáról is, olyan ügyben, hogy hogyan alakul át ez a bizonyos Bencés apátság az 1820-as évek elejére egy ilyen fantasztikus, klasszicista épületé. Hát ennek az elmesélése azért nagyon-nagyon messzire vezetne, és nagyon-nagyon sok olyan szak információt is el lehetne mesélni, amire szerintem most nem igazán van szükség, de azt kell mondjam, hogy hihetetlenül eredményes egy év volt ez a Vármegyeházának a kutatása, benne ugye ez a gótikus kápolna, majd aztán a bélatéri munkák is nagyon-nagyon sok eredményt hoztak.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik.
2: Ajajaj, ez elő is került, azért végig jelen volt az oktatás. Mennyire érdeklődnek a fiatalok a régészet iránt?
3: A régészet, mint olyan, mind a mai napig egy ilyen mondhatom azt, hogy ilyen egzotikus dolog.
2: Igen.
3: Én azt próbálom mindig elmondani, hogy egyrészt ez egy fantasztikusan egzotikus dolog, hiszen az a dolog lényege, hogy egy-egy adott kort a fennmaradt nyomok, tárgyak, jelenségek kapcsán tudunk felderíteni. Tekinthetjük egy olyan puzzle-nak vagy mozaiknak, aminek nem minden darabját ismerjük, és a megmaradt darabokból kell valamilyen módon kihozni azt, hogy most bizonyos korokban hogyan élhettek, mit csinálhattak, hogy voltak ezek a dolgok. Az ozorai vár ásatása hihetetlen módon meghatározó volt az életünkben, mert a vár története ugye abban az 1400-as évek kezdetétől ugye egymásra rétegződő időszakoknak a korszaka volt, tehát meg kellett tanuljunk tájékozódni ilyen helyeken. Mondjuk egy rétegű valami, mondjuk vegyünk egy egyszerű esetet, mondjuk egy Árpád, vagy mondjuk egy avartemetőt, vagy valami hasonlót, ahol van egy temető, és akkor szépen ott vannak sírsorban, mert igazából nem nagyon történik. Ott is vannak azért problémák, de tehát azért, hogyha egy rétegű, egy időben keletkezik valami, annak a feldolgozása sokkal kevésbé problematikus, mint amikor évszázadok alatt keletkezik egy ilyen valami. És akkor ugye azt szerettem volna még elmondani hozzá, hogy ugye a Közel-Keleten vannak ezek az úgynevezett feltelepülések, amik ugye évezredek alatt keletkeztek. Most ugye nagy divat a megint az Odysseus, meg a Trója. Ugye ott is évezredek alatt keletkezett az a domb, de ott is nagyon nehéz volt a különböző korszakokat, a több évezrednyi, hogy most nem mindegy, hogy a harmadik században keletkezett az a ház, vagy a 15. században, és könnyen előfordul, hogy lehet, hogy ugyanazon a mélységen van mind a kettő, mert hogy ástak valamit, és az ugyanabba a mélységbe került, tehát nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, hogy tájékozódni tudjon ebben az ember.
2: Hát nagyon sok mindent lehetne még beszélgetni nyilvánvalóan, viszont ugye szűkös az időnk, ezért röviden csak a végére. Hogyan tovább?
3: Hát ez nem könnyű kérdés. Ahogy már beszéltünk róla, hogy igazából ezeken a területeken, amiben én is dolgozom, szerencsés esetben az, hogy az ember eltávozik egy adott intézményből, ez nem jelenti egyúttal annak a befejezését is annak a tevékenységnek. Ugye az idők folyamán én azért áttekintettem azt, hogy mivel is foglalkoztam. Nem esett szó még ugye arról, hogy az én életemben itt a múzeumban nem csak ezek a Ete, Ozora, Szekszárd volt, hanem nagyon-nagyon hosszú időt töltöttem én is a kollégákkal együtt, egyrészt a M9 lánykori nevén S9-es, a Szekszárdi Dunahídhoz vezető út leletmentéséhez, ott például egy Icse nevű mezőváros leletanyagának a feldolgozását folytatom, de az M6-on is jó néhány lelőhelyem van, és bár téglaégető feldolgozása megtörtént, még számos olyan lelőhelyem van, aminek az anyagát szeretném feldolgozni, és maradt még Ozorából is olyan érdekes témarész, ami volt, és hát Szekszárd kapcsán is sok olyan anyag van, így a bélatéri munkák során előkerült temetőnek a feldolgozását még csak ilyen előzetesen sikerült megcsinálni. Ete kapcsán említettem ezt a népi kályha vonulatot, ami egy ilyen teljesen új érdekes verzió, és ugye az a bizonyos tapétamintás kályhák anyaga is, bár már monográfia szerint összeáll, de még a kiadását nem sikerült megoldjam. Tehát azt gondolom, hogy tervekkel és munkával bőven el vagyok látva, úgyhogy remélem, hogy megadatik, hogy azért néhány részt még befejezzek, és tudjak rajta dolgozni.
2: Hát akkor ehhez kívánunk sok sikert, és gratulálunk a díjhoz is.
3: Köszönöm szépen!
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok,
1: minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
1: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Megyei Mozaik a Rádió Antritton!
2: Stúdió vendégem Schuberta Dávid rendőr főhadnagy, aki az idei augusztus 20-i ünnepségen átvehette az év rendőre kitüntető címet bűnügyi területen. Az elismerés mellett természetesen a nyomozói munkáról is beszélgetünk. Mit szóltál ahhoz, amikor megtudtad, hogy megkapod ezt a kitüntető címet?
3: Hát először én nagyon meglepődtem ezen a dolgon, őszinte leszek, én nem számítottam rá. Sőt, ezt már mondtam korábban is, hogy én először azt hittem, hogy kollégáim próbálnak megviccelni, aztán amikor lecsapódott bennem, hogy ez nem vicc, akkor nagyon örültem neki, nagyon büszke vagyok rá. Alapvetően a munkám során soha nem az egyéni érdemeknek a hajszolását tartottam a szemem előtt, én mindig csapatba gondolkodtam, tehát az, hogy ami van feladat, ami van munka, azt megfelelően végezzük el, ennek én egy részének tartottam magam mindig. Igazából nem számoltam ezzel, hogy én ilyen díjat fogok kapni.
2: A rendőr számára mennyit jelent egy ilyen civil városi elismerés?
3: Én személy szerint, és lehet, hogy másnak más a véleménye erről, én azt gondolom, hogy ez egy annak a városnak az év rendőrének lenni, ahol az ember dolgozik, az szerintem egy legkomolyabb elismerése az ember munkájának, mert nyilván akkor látszik az, hogy amit tesz, annak van nem csak a rendőrségen belül nyoma, hanem a város életében is van ennek egy lecsapódása, úgyhogy én ezt az egyik legmegtisztelőbb díjnak tartom.
2: Beszéljünk egy picit a kezdetekről. Hogyan került képbe a bűnügyi terület? Kezdetektől volt egy ilyesfajta indítatás, vagy ez valahogy így alakult?
3: Engem először alapvetően az egyenruhának a világa vonzott. Rendészeti szakterületen is kezdtem én a pályafutásomat 2011-ben. Ezt követően egészen 2015-ig rendészeti szakterületen egyenruhásként is dolgoztam. Ekkor jött egy lehetőség, hogy lenne itt hely Szekszárdon, bűnügyi szakterületen elhelyezkedni. Igazából én ezen a ponton a karrieremnek már éreztem, hogy talán az én kompetenciáim, az én adottságaim, az én habitusom az nem feltétlen a rendészeti szakterületnek felel meg, és ezért szerettem volna magam kipróbálni bűnügyi szakterületen. Én akkor úgy éreztem, hogy ez inkább az én világom, és hát talán úgy néz ki, hogy ez egy helyes döntés is volt.
2: Mik ezek a kompetenciák?
3: Hát a rendészeti szakterület alapvetően egy sokkal fegyelmezettebb, alakiasabb világ. Ez tőlem távol áll. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy a bűnügyi szakterületen dolgozók nem fegyelmezetten hajtják végre a feladataikat, de bűnügyes nyomozóként, felderítőként sokkal szabadabb keze van az embernek, mint rendészeti területen dolgozó rendőrként.
2: Na hát, hogyha már így belekóstoltunk, akkor hogyan néz ki valójában egy munkanap?
3: Alapvetően a mi szakterületünkön úgy néz ki egy munkanap, hogy nincs semmi rendkívüli esemény, mi hivatali munkaidőben dolgozunk, ez azt jelenti, hogy 7:30-kor bemegyünk a munkahelyünkre, 7:30 megelőzően, 7:30-kor van egy eligazítás, ahol meghatározásra kerülnek a napi feladatok, majd ezt követően nekiállunk dolgozni, a kollégáimnak és nekem is vannak saját ügyeink, ezeknek a feldolgozását végezzük, szokott lenni, többször is elő szokott fordulni, ha van rendkívüli esemény, esetleg valamelyik eljárásunk olyan pontra jutunk, hogy nem a papírmunka kerül előtérbe, akkor pedig ennek megfelelő munkaidő az változhat, tehát onnantól kezdve képlékenyé válik.
2: Mit jelent pontosan a felderítői munka?
3: Alapvetően arról a tevékenységről, amit én magam hajtok végre, itt jogszabályi dolgok miatt én nem beszélhetek. Uh-huh. Az, amit a szekszári rendőrkapitányság felderítő alosztályal én is dolgozok, folytat tevékenység, ez főként a kiemeltebb tárgyi súlyú élettesti épség elleni bűncselekményeknek a nyomozása, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményeknek a nyomozása, illetve most már vizsgálata is, illetve körözési eljárásokat folytatunk, még eltűnt személyeknek a felkutatása, jellemzően ez határozza meg a mindennapjainkat.
2: Miben különbözik ez az egész attól, amit egy laikus mondjuk, egy klasszikus nyomozásról gondol, mert azért itt erőteljesen befolyásol a mainstream, ugye mondjuk a krimik, akciófilmek, stb., hogy az embernek van egy képzete, mégis hogyan alakul egy ilyen?
3: Hát sokkal több az adminisztratív munka, tehát egy akciófilmtől eltérően, tehát itt azért nem úgy néznek ki a mindennapok, hogy lövöldözünk, tetőkről ugrálunk, ajtókat rugunk be, és társai, tehát alapvetően a munkának én azt gondolom, hogy ilyen 95% az adminisztratív munka, nem is adminisztratív munka, tehát adminisztratív munka és elméleti nyomozás. A maradék mondjuk 5% arra tudnám azt mondani, hogy ez egy gyakorlatiasabb Jellemzően azért ez is távol áll az akciófilmek világából. A mi szakterületünkön ugye az ügytípusok miatt, ugye, ahogy mondtam, kábítószerre kapcsolatos bűncselekmények, életestépségen és súlyosabb bűncselekmények, ami városi rendőrkapitányságnak a hatáskörébe tartozik, tehát ott akkor azért van egy kicsit az akciófilmekhez hasonló rohangálás, bejövünk, kimegyünk, bemászunk, de ahogy mondtam, ez a munkának az 5%-a körülbelül.
2: Egy jó felderítő inkább türelmes, vagy inkább gyarankvó, vagy inkább kíváncsi?
3: Mind a háromra szükség.
2: Egyszerre?
3: Gondolom, igen. Igen, tehát ez egy olyan szakterület, egy olyan munka, ahol sokszor türelmesnek kell lenni, sokszor úgy kell a munkát végezni, hogy nem tudja az ember, hogy mi lesz az eredmény, de ki kell várni, bele kell tenni munkát, türelmesnek kell lenni, tehát nagyon ritka az sajnos, hogy az ember nekiáll egy feladatnak, és annak azonnal eredménye van. Sokszor nálunk itt hetek, hónapoknak az unalmas papírmunkája és egyéb dolgok, amiket még csinálunk, tehát statikus a dolog, mint sem dinamikus.
2: A 2025-ben bevezetett Delta intézkedési terv keretében a kábítószerbűnözés visszaszorításában is jelentős szerepet vállaltál, különösen kábítószerkereskedők ellen indított operatív eljárásokban. Ez így elég megfoghatatlan. Erről beszélhetsz, hogy ez így mit is jelent?
3: Hát ez az, amire hivatkoztam is, tehát hogy ez az operatív része, ez pontosan az, amiről egyébként én azt gondolom, hogy ha most itt toborozni szeretnék akár ezzel az interjúval a rendőrségnek fiatalokat, akkor lehetne, csak sajnos ezt jogszabály tiltja, hogy én erről beszéljek. Tehát ezt sajnos így, ezt az operatív tevékenységet én bővebben nem tudom kifejteni.
2: Arról lehet beszélni, hogy kell elképzelni egy ilyen nyomozást, egy ilyen mondjuk ilyen kábítószerkereskedelmes nyomozást? Úgy általánosságban.
3: Tevékenységről. Nyilván ugye ez sajnos egy mai világban elég gyakran előforduló probléma, ez a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények, ugye ennek a legsúlyosabb formája ez a kereskedelmi magatartás. Hát nyilván rengeteg információ keletkezik. Én magam próbálok kapcsolatot tartani különböző településeknek a legyen önkormányzati képviselők, legyen szó egyébként átlag emberekről, mi ki szoktunk menni, próbálunk beszélgetni. Nyilván, amit mondtam, hogy 95% adminisztratív munka, tehát a sokat elvezni, mi próbálunk jelen lenni ezeken a területeken, próbálunk jó kapcsolatot kialakítani az ott élő személyekkel, legyen szó városias környezetről, faluról, szegregátumokról, és a többi, és a többi. Tehát mi próbálunk mindenhol megjelenni, próbálunk mindenhol kapcsolatot felvenni az emberekkel, azt, hogy érezzék azt, hogy törődünk a problémáikkal. Ugye rengeteg információ keletkezik, ezeket az információkat mi visszaellenőrizzük, hogy ezeknek mi lehet a valóság tartalma, mert nyilván sokszor, ami az átlagember szemébe annak tűnik, az mégsem az. Uh-huh. Amikor az megállapítás nyer, hogy ez valóban itt valami történik, akkor ennek az információnak a bővebb feldolgozását elkezdjük. Fölmérjük a környezetet, beazonosítjuk, hogy tényleg itt kiről van szó, miről van szó, milyen kábítószerről, és akkor ezután jön az operatív munka, amiről ugye...
2: Uh-huh. Akkor elég szövevényesnek hangzik azért mindez.
3: Igen, nem egyszerű. Nem egyszerű, és ezek egyébként nagyon sokszor nagyon átláthatatlan. Tehát amilyen nagyon sok, ahogy mondtam, próbálunk beszélni az emberekkel, akik ezt minden nap érzik, a bőrükön tapasztalják. Az abban, hogy sokszor az ember azt gondolja, hogy igen, itt kábítószerrel kereskednek, és akkor kimegy a rendőrség. Nyilván ez is lehet egy megoldás, de hogyha tartós megoldást szeretnénk, akkor ez viszont hetek, hónapok munkája, mire egy ilyen ügyet föl tudunk öngyölíteni.
2: Hát a fülestől eljut az ember, nem a csúcs, de a csúcs közelébe, az nyilvánvalóan egy elég komoly meló. Egyébként Szekszáron, Tolna vármegyében milyen most a kábítószer helyzet, milyen tendenciákat lehet látni?
3: Én azt gondolom, hogy országos, és hát ez a saját személyes tapasztalatom, erre vonatkozó statisztikákat én nem ismerek. Én a saját ügyeimből jövő információ, az elmondásokat tudom alapul venni. Én azt gondolom egyébként, hogy országos szinten Szekszárd egy viszonylag, és nem csak kábítószer helyzetre, hanem bűnügyi szempontból Szekszárd is, maga Tolna megye egyébként egy viszonylag nyugodt megyének mondható. Nyilván a problémák megvannak, tehát ezek jelen vannak, ezek a dolgok, de vannak ettől a Tolna megyét, illetve Szekszárd is jóval rosszabb helyzetben lévő települések. De mondom még egyszer, csak az én személyes véleményem, én ezt ismerem, illetve amik elmondások kollégáktól, esetleg ebbe jobban jártasabb emberektől, amiket hallok, én ezek alapján ezt gondolom.
2: Schubert Dávid rendőrfőhadnaggyal beszélgettünk, nyilvánvalóan az elismeréséről és a nyomozói munkáról. Mindjárt folytatjuk.
0: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok.
4: Minden, ami szexárdi
0: és a régióban számít.
4: Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik.
0: Minden vasárnap 8-10-ig.

0: érdemes menni a hétvégén? Mi történt a héten?
1: Miről beszélnek itt nálunk? Jó reggelt, Szekszárd!
0: Jó reggelt, Szekszárd!
1: Jó reggelt, Tolna megye!
0: Folytatódik a Rádió Antrit megyei mozaik!
2: Stúdió vendégem Schubert Dávid rendőr főhadnagy, aki az idei augusztus 20-i ünnepségen átvehette az év rendőre kitüntető címet bűnügyi területen. Az elismerés mellett természetesen a nyomozói munkáról is beszélgetünk. 2026 márciusától megbízással a felderítő alosztályvezető helyettesi feladatait látod el, ez mit akar?
3: Ez azt jelenti, hogy az alosztályvezető távol létében én felügyelem a felderítő alosztálynak a munkáját. Tehát ugye, amit az elején beszélgettünk, hogy hogy néz ki egy nap, reggel a feladatok meghatározásra kerülnek, tehát reggel ilyenkor a kollégák nekem számolnak be az előző nap végrehajtottakról, illetve a következő nap végrehajtani szándékozottakról. Én végzem ezeket a különböző adminisztratív tevékenységeket, amik az alosztályvezetőnek a feladatai, ügykiosztás, ügyeknek a kivezetése, tehát amikor lezárásra kerül egy ügyeknek a lezárásának a technikai része. Igazából ez nagyjából azt jelenti, és nyilván ez mellett a saját feladataimat is ellátom.
2: Akkor azért valamennyiben változik egy munkanap, vagy változott egy munkanap.
3: Igen, tehát ilyenkor egyébként, amikor helyettesítem az alosztályvezetőt, akkor nekem az életem felborul, és jóval sűrűbbé válik.
2: Hát ugye most már nem csak a saját elvégzett munkádért felelsz, hanem azért másokért is. Ez gondolom azért plusz teher, stressz, változás, mindennel jár.
3: Én azt gondolom, hogy szerencsés helyzetben vagyok. Én a jelenlegi szolgálati helyemen, és talán ezt elmondhatom egyébként az összes eddigi szolgálati helyemre, de a jelenlegire egészen biztosan én olyan kollégákkal dolgozhatok, akik felé maximálisan megvan a bizalom, az én részemről is, az alosztályvezető részéről is. Én vagyok messze ott azon az alosztályon a legfiatalabb, szakmailag képzett kollégák, emberileg is azt tudom mondani, hogy kiváló emberek, tehát nem jelent nekem ez plusz teret, mert tudok úgy bizalommal fordulni feléjük, hogyha azt mondják, hogy ez így van, akkor én el tudom fogadni, hogy így van, és nyilván vissza kell ellenőrizni, de nem kell rajta izguljak, hogy valami olyat fog találni, ami esetleg nem úgy van, ahogy elmondták.
2: A fiatalság akkor ezek szerint nem okozott soha eddig komolyabb nézeteltérést vagy problémát, ez a generációs szakadék esetleg?
3: Nem, abszolút nem. Én azt gondolom, hogy egyébként szerencsés helyzetben vagyok, mert úgy érzem, hogy mind lefele, tehát a fiatalabbakkal, mind fölfel az idősebbekkel meg tudom találni alapvetően a közös hangot. Próbálom is ez irányba. Nyilván a fiatalokkal egyre nehezebb, tehát látom, hogy már az én korosztályom és a 10 évvel fiatalabbak között is egy hatalmas generáció szakadék van, tehát próbálom én ezeket áthidalni. Próbálom magamat ilyen irányba is képezni, mert nyilván egyébként a munkám során a kommunikáció is fontos.
2: Neked az emberismeret az ilyenkor külön szükséges lehet?
3: Így van, az is. Tehát ugye mi az operatív feladatokon túl ugye végzünk nyílt eljárási cselekményeket, ennek része egy-egy tanú, gyanúsított kihallgatás, vagy akár ha csak egy sértetről beszélünk, tehát a sértetnek is a megfelelő kihallgatása rendkívül fontos, látni kell azokat az ott esetben nonverbális jeleket is, ami mondjuk egy ilyen kihallgatáson fel kell, hogy tűnjön az embernek, hogy megfelelően tudja. Nem is az, hogy irányítani, mert nyilván nem irányítjuk ezeket a kihallgatásokat, hanem hogy az ember úgy tudja elmondani, amit el szeretne mondani, ahogy az történt.
2: És ez mennyiben nehéz? Azért ez nagyon komoly aprólékosságot követel.
3: Nehéz, mert nekünk ugye az, hogy bemegyünk egy rendőrségi épületbe, teljesen természetes, hát én minden nap bemegyek dolgozni, nekem ugye ez nem jelent problémát. És erről sokszor meg is feledkezek, még én is, hogy bejön oda viszont egy átlagember, aki nem csinált semmit, egy sértet, vagy csak egy tanú, de neki egy teljesen stresszes szituáció. Tehát ezeket felmérni, hogy kiből milyen reakciót vált ki, az, hogy nekik egyáltalán oda be kellett jönni, és még ott beszélgetni kell egy nyomozóval. Tehát igen, ez is nagyon fontos.
2: És ha mondjuk egy kicsit hogy megtörni mondjuk egy gyanúsítottat, az úgy kell elképzelni ezt, hogy a filmekben van, vagy az is teljesen tévút?
3: Hát nyilván, ami a filmekben van, ugye, tehát én részemről és én kollégáim részéről is ezt nem mondani, tehát ilyen asztalcsapkodások.
2: Aha, és jó rendőr, rossz rendőr.
3: Igen, hát ez a jó rendőr, rossz rendőr egyébként ez még működhet. Igen? Nyilván meghatározott keretek között. Nyilván mi olyan úgy próbálunk a meglévő adatainkkal, információkkal sáfárkodni ezeken a kihallgatáson, hogy az egy olyan környezetet tudjon teremteni, ami adott esetben meg tudja törni az ellenállást, hogyha van ilyen.
2: Térjünk picit vissza az alosztályvezetői helyettesi feladatra. Mennyire tekintesz esetleg most így máshogy anna a korábbi munkádra, így hogy azért valahogy felelős vagy mások munkájáért is?
3: Én korábban is felelősséget éreztem egyébként minden kollégám iránt, tehát nekem ez ilyen szempontból abszolút nem jelent plusz dolgot, plusz stresszt. Én ha járőr voltam, akkor járőrként, ha vizsgáló voltam, vizsgálóként, vagy a nyomozói beosztás, én mindig a kollégáimnak az érdekét is figyeltem mindenbe, így, hogy most, hogyha éppen vezetői feladatokat kell lássak, akkor se jelente számomra különösebb stresszt, különösebben plusz feladatot. Én mindig igyekszem úgy alakítani a napot, úgy alakítani a dolgokat, hogy a kollégáim munka elvégzése mellett jól érezzék magukat, a munkát megfelelően el tudják látni, úgyhogy ez számomra abszolút ilyen természetes. Remélem a kollégáim is egyébként így gondolják, lehet, hogy ők ezt máshogy érzékelik.
2: Egy picit lazábban zárjuk, már többször szóba került, vagy szóba hoztam itt a filmeket. Tudsz-e úgy krimit, bűnügyi sorozatot, filmet, akármit nézni, hogy ne legyen ott egy kicsit a szakmaiság a fejedben?
3: Abszolút tudok úgy nézni, egyébként elég gyakori vita is ez a feleségem is köztem, mert amikor nézünk ilyen sorozatot, vagy filmet, ő a harmadik percben tudja, hogy ki lesz az elkövető, én pedig annyira lenullázom ilyenkor ezt a nyomozói agyamat, hogy én teljesen úgy nézem a filmet, mint egy utas végig, és nem foglalkozom.

0: továbbra is fölhívhatnak a jövőben is, tehát én ettől nagyon nehezen tudok elvonatkozni, nem is szeretnék, én magamat rendőrként definiálom, tehát filmet tudok nézni, nem rendőrként, minden más az rendőrként működik nálam.
1: Egy szociális szituációban, amikor mondjuk egy új ismeretség alakul ki, és megtudják, hogy mivel foglalkozol, akkor van valamiféle, vagy érzel valamiféle, nem tudom, visszahőkölést, vagy kis távolságtartást?
0: Nem gondolom. Én tehát nyilván rendőrként gondolkozok, de a kommunikációmban nem gondolom, hogy nagyon hivatalos lennék. Nyilván megtudják, hogy rendőr vagyok, akkor két percig van az, hogy hú, el nem mondjam, hogy nem szoktam bekötni a biztonsági övet, de utána már nincs ez a probléma.
1: De azért van egy ilyen pici kis kezdeti.
0: Persze, mindig, ez mindig.
1: De gondolom, ezt már megszoktad.
0: Meg, abszolút.
1: Végül, az évrendőre cím után mi az a szakmai eredmény, amelyre mondjuk néhány év múlva azt mondanád, hogy na ez az, erre igazán büszke vagyok. Mi lenne az?
0: Én nem gondolkozok ilyenben, én azt szeretném, hogy mondjuk 5 év múlva ugyanezzel a motiváltsággal, ugyanezzel a lendülettel tudnám a munkámat végezni. Nyilván én is idősödök, tehát majd különböző képességeim nekem is elkezdenek romlani, de nagyon szeretném azt, hogy továbbra is 5 év múlva is azt tudjam gondolni magamról, hogy teljes motiváltsággal végzem a munkámat, beosztástól függetlenül, ami éppen az aktuális feladatom lesz, azt úgy tudjam végrehajtani, hogy azzal én magam is elégedett legyek, a vezetőim is elégedettek legyenek, illetve azok az állampolgárok is, akikkel én szembe kerülök, vagy akik tőlem segítséget kérnek, azok is elégedettek legyenek. Velem nekem ez volt a motiváció, meg egyébként egész pályafutásom során. Tehát mondom, én nagyon büszke vagyok erre a címre, én tényleg ezt az Szekszárdváros évrendőre címet, én ezt nagyon-nagyon-nagyon, hát a pályafutásom legtetejére helyezem, de alapvetően nem a címek motiválnak, engem az motivál, hogy a nap végén azt érezzem, hogy megtettem mindent, amit meg tudtam tenni, és ezt szeretném érezni pár év múlva is.
1: Hát legyen így, gratulálunk, és köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Schubert Dávid rendőr főhadnaggyal beszélgettem, aki az idei augusztus 20-i ünnepségen átvehette az évrendőre kitüntető címet bűnügyi területen.
2: Interjúk, hírek, érdekességek, programajánlatok. Minden, ami szexárdi és a régióban számít. Ez a Rádió Antrit, megyei mozaik. Minden vasárnap 8-tól 10-ig.

0: figyelmét. Heti hírösszefoglalónkban a régió legfontosabb történéseit összegeztük. Szokatlan volt, tudom, de remélem azért jól érezte magát. Ha pedig ötlete, tippje, meglátása lenne, továbbra is várjuk őket minden formában. További szép vasárnapot, jó pihenést! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez volt a Megyei Mozaik a Rádió Antrittan.
2: Köszönjük a figyelmet! Jövő hétvégére is várjuk a témajavaslatokat.
1: SMS-ben 30 944 44, e-mailben megyeimozaik@radioantrit.hu,
2: vagy írjon a Rádió Antrit Facebook oldalára.
1: Jó hétvégét!
2: Szép vasárnapot! Rádió Antrit.
1: Szexárdra hangolva. Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: legendásabb, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállított a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Gomoly felhős napos idő várható, legfeljebb kevés helyen lehet zápor. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul napközben.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Rádió Andrét FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: Ibiza.
1: Társadalmi célú hirdetés.
2: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
3: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, Ella Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
6: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
7: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
8: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
9: Megérkezett a Tar Giganet 1000 Ultra! Hogy mit tartalmaz? Giganetet

legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
3: Tánctanfolyamra, Gabikám!
2: De egyedül. És a férjed?
3: Remélem, hogy már ott vár.
2: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
3: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
2: És mégis honnan jött ez az ötlet?
3: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
2: És ki a tánctanár?
3: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
4: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
5: Haló, sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló, hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik, segítsen már.
5: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó, mink a lovaskocsival vagyunk, kérem.
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló, és a lóval mi lesz?
9: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
10: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Pátrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Pátrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
11: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összebont PET-kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET-kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-e között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olaszliszka és Tiszalok közötti folyószakaszon. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyókárterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET-kupa Egyesület új hulladékgyűjtőhajója, a PETIX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktor pengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. Hét napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett.
1: Rádió Antrit időjárás.
11: Nem hoz lehűlést a front, ismét kánikulában lesz részünk. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. 29 és 34 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvége.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a Szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
3: Kareszkán, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
6: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett mini diszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
7: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a fellottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió! Andrét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Keresek valakit, aki kicserélné a cipzárt Lajos kabátjában.
3: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
4: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
2: Seleznik bolt, Szekszárd Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett. Nyitva a hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
4: És udvariasak!
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: 2023-as telefonszámon.
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
4: Tovább erősödött a parlagfű pollen szórása. Szekszárdon is elindul a mozgás receptre program. Vasárnap ismét kánikula lesz. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Jannár Joli vagyok. Szekszárdon és környékén a parlagfű pollenszórása tovább erősödött, a virágpor koncentrációja elérte a nagyon magas szintet, tudtuk meg a Tolna vármegyei kormányhivatal Facebook oldaláról. Az allergiás tünetek enyhítése és az egészség megőrzése érdekében a következő tanácsokat érdemes megfogadni. A lakosság kitettségének minimalizálása érdekében célszerű a lakások szellőztetését az esti órákra időzíteni, kültéri tartózkodást követően hazaérve javasolt az azonnali fürdés és hajmosás, a házba belépés után a cipők nedves ruhával történő áttörlése, a lakásban a gyakori nedves portörlés, felmosás és porszívózás, a ruhákat zárt térben ajánlott szárítani, az ágyneműt a szokásosnál gyakrabban kell mosni, különösen a párnákat, az autóban pedig célszerű felhúzott ablakokkal utazni, továbbá gondoskodni a pollenszűrő rendszeres cseréjéről. Szabadtéri tartózkodás az esti órákban ajánlott, továbbá célszerű az FFP2-3-as maszk viselése, valamint a parlagfűvel borított területek elkerülése. Enyhébb panaszok esetén a patikákban elérhető vény nélküli allergiás gyógyszerek alkalmazhatók, de erős tünetek fennállásakor még most sem késő szakorvoshoz fordulni a megfelelő gyógyszeres kezelés mielőbbi megkezdése érdekében. A Tolna vármegyei rendszeres pollenjelentés elérhető a kormányhivatalok.hu honlapon. Szeptemberben Szekszárdon is elindul a mozgás receptre program, amelynek keretében a házi orvosok részére elkészített tájékoztató anyagok és receptek kiosztása zajlott. Pénteken az utolsó csomag a dr. Antus Éva házi orvos vette át, akit arról kérdeztünk, hogy miben fogja támogatni ez a program a betegeket.
5: Nagyon szélsőséges, de én úgy látom, hogy a mostani 30-40 éves korosztályban látok egy olyan egészségtudatosabb vonulatot, ha lehet így mondani. De egyébként ugye nyilván, hogy ezt a mozgás programot, ez nem is program, ez az életünk része kell, hogy legyen. Tehát ez már a picikorban, a családban kell, hogy elkezdődjön erre az egészséges életmódra való nevelés, és lehet, hogy ez majd a következő generációnál fog majd egy nagyobb haszonnal megjelenni. Mert én is csak prevenciót szeretnék, több a munkám legnagyobb részében a prevencióval és a szűrésekkel szeretnék foglalkozni, de egészen különböző és még iskolai kvalifikációtól függetlenül is látom azt, hogy meg lehet ragadni minden embernél azt a módot, hogy többet mozogjon. Tehát van, akinek azt mondom, hogy tessék egy ilyen nagy ív mentén egy nagy területet körbejárni minden nap, és egy tempós gyalogolást alkalmazzon, vagy másoknál pedig nagyobbak a lehetőségek. Tehát egészen változatos, és az emberek szívesen hárítanak. Egy része szívesen hárít, mert most jaj, nincs időm, nincs pénzem, nincs kedvem, inkább eszem egy jót, aztán vagy stb. Olyat is tapasztaltam, hogy sportol, de mellette dohányzik is. De hát akkor ezeket a dolgokat még úgy próbálom helyre tenni, és mindig nagyon szívesen van, úgyhogy egy emberrel többször is leülök, és átbeszéljük az étkezést, a mozgást, az életmódot, tehát ezeket a dolgokat, és még ami ugye ehhez kell.
4: Dr. Holzer Mónika, önkormányzati és szervezési igazgatóság vezető, ismertette a program részleteit.
6: Én úgy gondolom, egyrészt maga ez a program is lehetőséget biztosít arra, hogy a recept rögzítését követően az adott paciens keresgéljen a szolgáltatók közül, de a polgármesteri hivatal így a projekt előkészítése során igyekezett arra, hogy megkönnyítse a lakosságot, a lakosságnak a helyzetét, és átfogó széles palettát biztosítottunk ebben olyan szempontból, hogy megnéztük a külön vettük a gyermekfoglalkozásokat, tehát például mondjuk ugye három házi gyermekorvosunk csatlakozott a programhoz, ott ha egy kisgyermeknek javasolja az orvos a mozgást, akkor természetesen másfajta mozgástípus kell egy fiatal gyermeknek, mint egy szenior, idősebb korosztályú embernek, és ezért van egy programfüzetünk, ez Szekszárdváros hivatalos honlapján is elérhetővé válik a közeljövőben, és ez 6 különböző kategóriát tartalmaz. Ez tartalmazza egyrészt, hogy milyen kategória, gyermekfoglalkozás, fitness, szenior, parasportolók, külön foglalkozunk a kismamákkal, és tartalmazza a részletes leírását is az adott szolgáltatónak, hogy mikortól lehet oda menni hozzá, kiknek javasolja, és hogy milyen kedvezményt tartalmaz. Érdemes a füzetet egyébként megnézni. Már csak azért is, mert elméletileg a program ez úgy van létrehozva, hogyha valaki igénybe veszi a receptet és beváltja a szolgáltatónál, ugyanabban az évben, ugyanannál a szolgáltatónál még egyszer nem lehet a receptet beváltani. Így, hogyha valaki mondjuk kifejezetten a fitness iránt érdeklődik, akkor látja ebben a programfüzetben azt, hogy még az adott fitness edzőn kívül még hány másik fitness edző is van, hogyha mindenképp szeretné a kedvezményeket még igénybe venni.
4: Kukorica és napraforgó fajta bemutatót tartottak a Csapó Dániel középiskolában augusztus 27-én az iskola és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közös szervezésében. A nagy hőségre tekintettel a program a szántóföldi tábláknál kezdődött, ahol Fülöp Monika igazgató és vendége Dita annak Tolna vármegyei elnöke köszöntötte a megjelenteket. A fajta bemutatót követően az iskolában szakmai előadások várták a résztvevőket. Horváth János, a Tolna vármegyei kormányhivatal vadászati, halászati és földművelésügyi osztályának munkatársa kárenyhítési aktualitások címmel tartott előadást, valamint dr. Hoffmann Richárd, a MATE Kaposvár munkatársa a vízmegtartás lehetőségeiről beszélt. Bencsik János Divina Komédia sorozat kiállítása a Művészetek Házában még szeptember 7-ig vasárnap és hétfő kivételével naponta 10 és 17 óra között látogatható a Művészetek Házában. A tárlat a Kovács Gábor Művészeti Alapítvány megvalósításában saját gyűjteményi anyagából kerül megrendezésre, amely a 20. század második felének magyar művészet történetébe, képzőművészetébe enged bepillantást. Dantéval utazni álmot jelent, fogalmazott Bencsik János a Római Román Akadémián 1978-ban bemutatott 33 litográfia elé írt bevezetőjében, amely a nagy firenzei író halhatatlan művéhez készült. Az 1971-re elkészült isteni színjáték litográfiai sorozatot Európa szerte kiállították, ezzel nemzetközi elismertséget szerzett alkotójának. Augusztus 30-án vasárnap 8 és 24 óra között lezárják Pakson a Dózsa György utcát, a Tesco áruházzal összekötő volt konzervgyári utat, a Tehetség Alapfokú Művészeti Iskola és a Tehetség Táncműhely rendezvénye miatt tájékoztatott a Paksi Közlekedési Kft. Pénteken. Mivel a lezárás érinti az 1-es, az 1-es és a 2-es autóbuszjáratok útvonalát is, ezért a lezárás időtartama alatt ezek módosított útvonalon közlekednek majd. Az autóbuszállomás felé tartó és onnan tovább induló járatokat a Táncsics Mihály utcában haladnak. Az érintett járatok esetében minden irányban kimarad a gyógyfürdő megállóhelye. Helyette a lakótelep irányából haladva a körforgalomnál lévő orvosi rendelő megállót, az autóbuszállomás irányából haladva pedig szintén a körforgalomnál található Táncsics utca megállóhelyet javasolja a közlekedési társaság az utasok számára. A front nem hoz lehűlést, vasárnap ismét kánikulában lesz részünk, 29 és 34 fok közötti maximumokkal. A napsütést eleinte keleten zavarhatja több felhő, de számottevő csapadék sehol sem várható. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. Szekszárdon vasárnap hajnalban 16, napközben 33 fok valószínű. További híreinket megtalálja az antit.hu oldalon.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Rádió Antrit FM 101.
2: Délelmúlt a vasárnapi ebédhez jó étvágyat kívánok, Halloween Karakas Balázs vagyok, és hozom a ma kedvenceit, meg a tegnap slágereit. Első körben azt a francia országi dalt, ami 98 nyarán hatalmas sláger volt, Stardust, Music Sounds Better With You.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hétvégén.

Rádió Antrit, vasárnap délben is a ma kedvenceivel, meg a tegnap slágereivel. Jó lazítást és pihenést kívánok! Jennifer Lopez érkezik, aki a 90-es évek végén vált filmsztárból teljes értékű popsztárrá. Az első kislemeze, az If You Had My Love, hatalmas siker volt, mint a briteknél, mint a tengeren túlon, és később a most következő dal már csak megalapozta sikerét. Ain't It Funny? J-Lo énekel.

0: Ez itt bizony a Rádió Antrit, ahol a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak a nyár utolsó vasárnapján. Bözonyám, eljutottunk ideig is. Eléggé meleg lesz a délutáni órákban, azt mondják a meteorológusok, úgyhogy mondjuk egy kört a balcsig azért megéri szerintem bedurrantani még a suli kezdete előtt. Ezek mellett pedig a Diaz Menta projekt 2026-ban tért vissza, és ez a dal idén februárban jelent meg. A darab első küzdelmekről, kimondatlan fájdalmakról és egy toxikus kapcsolat nyomairól beszél. Jön tőlük a méreg, azonnal.
1: Hiába ordítom, hogy ébredj, ha belefáradtál. Túl sok volt a méreg, de mégsem szóltál.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám! Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
5: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szexárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szexárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szexardagora.hu és www.szexárdiszüretinapok.hu.
2: Ennyi volt a reklám!
0: Hello, Karakas Balázs vagyok, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel folytatjuk. Diaz és Menta ismételten együtt dolgozik, a visszatérés pedig gyorsan feltűnt a neten. Ez a dal például a YouTube felkapottjai közé került. Diaz, Menta és a méreg!
2: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: itt a Rádió Antrit nyúlfarknyival egy óra előtt, és persze izgalmas program lehetőségeket lehet megcélozni a közeljövőben is. Például szeptember 7-én Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora hangversenye vár minket a Művészetek Házában. Aztán lesznek Báltaszéki bornapok szeptember 11-e és 13-a között, elképesztő izgalmas popkulturális programok, és hát persze közben kikérő szüreti felvonulás, királyi koronázási ceremónia és néptánc bemutatók viszik tovább a hagyományokat. Jó szórakozást kívánok ehhez is, és közben friss híreket mondunk egy órakor, utána pedig érkezik a kiválóság Hathaway-től a 93-as év egyik nagyslágere, a What is Love.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
4: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
3: Nyaralást? De jól megy valakinek.
4: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
3: Aha, így már értem.
5: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
6: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre. Pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőtt képzési referens. Telefon 0635304431. E-mail felnőttképzés.lengyel@dailyasc.hu.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolás. Várjuk vásárlóinkat hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004. www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárca vezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a harmadik éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűz ütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Csodás hétvégét kívánok, egy óra után is Karakas Balázsra rádiózhatnak itt a vasárnap délután, míg talán így egy óra után sincs késő nekilódulna a nagyvilágnak, én pedig dobom mellé a legklasszabb dalokat. 93-ban ez például egy megkerülhetetlen Eurodance felvétel volt. Hathaway-től jön a What is Love.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesítsen.

itt a Rádió Antrit, ahol egy igazi kajakóma mellé kiváló dal érkezik hozzánk, vagy éppen egy olyan dal, amit együtt énekelhetünk a családdal akkor, hogyha mondjuk úton vagyunk a Balatonra, vagy leginkább a barátokkal, azokkal, akikkel együtt nőttünk fel a 2000-es években, hiszen ez anno a brit lista első helyére került, 2002-ben jelent meg. A 2000-es évek SMS-ezős, csengő hangletöltős, elképesztő időszakát hozza el nekünk Nelly Kelly Rowland, itt a Dilemma.

0: Ez a Rádió Antrit, csoda szép hétvégét kívánok. Vannak nagy bajok a világban. Azt hittük, hogy a kanyarót már legyőztük, erre Pennsylvania államban ketten meghaltak a betegségben. Az államban 35 éve először történt ehhez köthető haláleset, és egyik áldozat sem volt beoltva a betegség ellen. A kanyaró egyébként egy rendkívül ragályos és fertőző betegség, sokan emlékezhetnek rá idősebbek. Ez súlyos szövődményeket, agyvelőgyulladást, maradandó károsodásokat, akár halált is okozhat. Az Egyesült Államok 2000-ben győzte le hivatalosan a betegséget, de a szakértők szerint idén elveszítheti eliminációs státuszát a csökkenő oltási hajlandóság miatt, szóval lehet még ebből baj, bízunk benne, hogy nem lesz. Helyette viszont lesz Anastasia, aki énekel egyet, mindjárt jön a kislemezként 2000-ben megjelent I'm Out of Love. I'm out of love.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra. A legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
6: Tánctam folyamra, Gabikám!
5: De egyedül. És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Hello, Karakas Balázs vagyok. Anastasia érkezik most, aki ezzel a dallal megmutatta azt a rekettes, erős hangját, amiről később mindenki felismerte. 26 évet repülünk vissza az időben az I'm Out of Love-val.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrix.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antritot hallgatja. 2 óra lesz hamarosan, telik szépen a délutánunk, közben pedig Kate Ryan-nel időt utazunk, és 2002-be állítjuk be a saját DeLoreanünket. Ez volt az a dal, ami a francia zenét és a francia nyelv világát egy picit közelebb hozta hozzánk. Hát nem csak hozzánk, Németországban például a második helyig jutott a sikerlistákon. Ugye a francia szöveg mellé egy ilyen gyors Eurodance alapot készítettek, hát ez nagyon fura volt, de nagyon szerethető. Kate Ryan és a Dézasonté a hírek után.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú, nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
4: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet Ultra

0: számon.
1: Csúcs technológia Spiritben.
2: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
1: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Haló! Haló!
4: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
3: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
4: Ön miben segíthetek?
3: Hát szélvédő kéne nekünk.
4: Milyen típusú az autó?
3: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
5: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
6: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
3: Haló, és a lóval mi lesz?
7: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk! Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
8: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges asszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technópartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
8: Rádió Andrit időjárás.
6: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Rádió Antrit, FM 101.
9: Az Antrit zenéi vasárnap délután is elkísérjük. Jó hétvégét, én Karakas Balázs vagyok. Két Ryan-nel és a 2000-es évek francia dalával indítunk. Dézoson T!
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
8: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

T-1-3-t, jó hétvégét kívánok a Hertz 2010-es Wonderful Life-jával, ami 2025-ben kapott új klub életet Purple Disco Machine-nel. Tavaly májusban jelent meg, és az eredeti melankolikusabb dallamot feszesebb, diszkósabb táncalappal párosította. Ez már elképesztő nagy sláger. És volt tavaly is, meg még idén is ott van a fülünkben. Jön a Hertz és Purple Disco Machine.

Ez bizony a Rádió Antrit, itt a ma kedvencei meg a tegnap slágerei szólnak, lassan vége a nyárnak, mondjuk még holnap nem csöngetnek be, ha van egy kis Szabi, esetleg akkor a gyerekekkel még holnapra érdemes lehet mondjuk egy balatonos programot beiktatni, 34 fok lesz majd, kedden pedig már ugye becsöngetnek, hát hogyha kedden tartják a tanévnyitót, ugye vannak sulik, ahol már hétfőn megtartják, van ahol csak kedden, hát az meleg lesz ezzel a 33-34 fokkal, majd némi lehűlés egyébként a hét második felére érkezhet Szexárdra. Megközben Michael Jackson és az ő egyik legismertebb slágere. Anno a brit lista első helyére jutott, 83-ban jelent meg. Mindjárt jön a Billie Jean.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Bevásárlás alacsony áron. CBA. Ajánlatunk Tenai étolaj 699 forint, Ostróvia sajt 1799 forint per kilogram, 1 literes 2,8%-os hazai tej 198 forint, 6 darabos aranyfácán sörpak 1345 darabja csak 224 forint, Traubi szódák 459 forint. Ajánlatunk augusztus 27-től 30-áig érvényes. Jó árak, jó választás! CBA.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romcar Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a. Ott a helyed.
0: Ennyi volt a reklám!
4: Jó hétvégét kívánok, Karokas Balázs vagyok. Michael Jackson érkezik a 83-as nagy sikerrel. A Motown 25 TV műsorban erre a dalra mutatta be a híressé vált Moonwalkját. Videókazik, TV premierek, MTV, Michael Jackson. Hát ez így egymás után már maga egy életérzés. Jön a Billie Jean!
0: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Antrittot hallgatja a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel, na meg a legizgalmasabb környékbéli Tolna megyei programokkal. Lesz Bárka Fesztivál, ez egy kétnapos tolnai rendezvény szeptember 11-én és 12-én. Különlegessége, hogy a vízi programokat és a gasztronómiát kapcsolja össze a koncertekkel és a családi kikapcsolódásra. Lesz halfűző verseny, gyermekprogram, sárkányhajózás, koncertek. Az egyik leglátványosabb programelem pedig a lámpás sárkányhajó felvonulás. Jó szórakozást kívánok kicsiknek, nagyoknak. És nem csak Szekszárdon, hanem Tamásiban is lesznek szüreti napok, náluk picit hamarabb, szeptember 11-én és 12-én. Lesz majd Borpavilon, felép a Kalusz Akusztik, jön a Szerelemvonat Demin Tribut, a szombati napon lesz majd a hagyományos szüreti felvonulás és azután is színpadi programok, fellép például Paulina is. Jó szórakozást kívánok ehhez is! Friss információk 3 órakor, aztán pedig megérkezik hozzánk Justin Timberlake, az NSYNC után a 2000-es évek egyik legfontosabb férfi popsztárja lett. Ő énekel a híreket követően.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh eszköz.

0: telefonszámon.
1: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
2: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
1: Nyaralást? De jól megy valakinek.
2: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
1: Aha, így már értem.
3: Rosszul zárnak az ablakok, befúj a hideg, vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás. Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilászáró.hu.
4: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekordkísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
5: Ennyi volt a reklám! Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
6: Megújul a Hajnal utca Pakson. Egy év kihagyás után életre kell a Gemenc nagydíj. Hét elején még marad a kánikula. Jó napot kívánok, Jannár Gyöli vagyok. 2026. augusztus 30-án vasárnap 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Szeptemberben számos programmal várja a látogatókat a Vosinszky Mór Múzeum, ezekről kérdeztük Ódor János igazgatót.
7: A Vosinszky Mór Múzeum 2026 őszén is nagy szeretettel várja a rendezvényeire a látogatókat. Több olyan tematikát indítunk el, amely a hagyományainkhoz híven az adott tanévhez kapcsolódik, ilyen például a múzeumi esték sorozat, amely az előző évi nagy sikert egy picit folytatva, ami a Mohács 500 tematikába készült el most a vezérfonal magyarországi hadvezérek címet kapta. Tanárok, egyetemi tanárok, történészek, kiváló előadók, ismeretterjesztő előadásait hallhatják minden hónap utolsó szerdáján a hozzánk látogatók. Másik ilyen sorozatunk, ami részben ehhez kapcsolódik, a Történelmi Filmklub, ami szintén ilyen hadvezéres témában, tehát itt azért magyar, illetve nemzetközi filmek is vannak, közte régiek is, mint a Föltámadott a tenger 1950-es évekből, de a közelmúltból is, akár a Rettenthetetlen, a Mel Gibson féle film, 8 filmet fogunk vetíteni. Ezek keddi napokon láthatóak majd. Harmadik olyan sorozatunk, amely már az előző fél évben is már elindult, vagy már volt két előadása, Mózer Zoltánhoz kapcsolódik, Utóképek utószüre címe ennek a sorozatnak, és most Balassi Bálintról fog mesélni Mózer Zoltán, illetve beszélgetni Csörstrumen Istvánnal, zenés beszélgetés, tehát zenét is hallhatnak az érdeklődők. Könyvbemutatók is lesznek szeptemberben, az egyik Gutai István sárpilisi származású író, könyvtárosnak a legújabb könyvének a bemutatója, illetve Patkó Ágnes krimírónak a legújabb kötetének a bemutatójára kerül sor nálunk. Két kiállítás nyitónk lesz, az egyik Göbölyös Márta textiltervező művésznek a kiállítása, a másik pedig Dél-Dunántúli régió népművészet mestereinek a kiállítása Kézzel, szívvel, lélekkel címen. És hát megújult a múzeum pedagógiai kínálatunk, amely a honlapon olvasható. Nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.
6: Már megszokott és új program lehetőségeket is kínál a Babits Mihály Kulturális Központ szeptember első napjaiban. A részleteket Gödrey Zoltán kommunikációs osztályvezetőtől hallja.
8: Ismételten több programot szeretnék a kedves hallgatók figyelmébe ajánlani, akiknek ezúton szeretném örömmel bejelenteni, hogy nagy sikerű saját ötletből megvalósuló előadássorozatunk szeptember 1-én, ilyen stílusosan, a becsöngetés napján, az iskolakezdés napján, azaz folytatódik a Kultúrkortyok Szabad Egyetem. Áldás vagy átok őszintén a mesterséges intelligenciáról címmel tart előadást Villányi Balázs szeptember 1-én kedden 18 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ csatártermében. Nagy szeretettel várjuk ide az érdeklődőket. Mindig is híres volt a Kultúrkortyok Szabad Egyetemünk arról, hogy a lehető legaktuálisabb témákkal foglalkozik, vagy az embereket nagyban érintő érdeklő témákkal. Hát azt gondolom, hogy a mesterséges intelligencia az teljes mértékig megfelel ezen kritériumoknak, úgyhogy még egyszer mondom, szeptember 1-eket 18 óra csatárterem, Kultúrkortyok Szabad Egyetem. Szeretettel várunk minden érdeklődőt. indult, ahogy a Placz ifjúsági közösségi térre is, ahol Drónfoci Innovációs Központ nyílik, lesz egy ünnepélyes megnyitó. Egyébként maga a program 5-én és 6-án kerül megvalósításra, ez egy szombat-vasárnap. Lesz szombaton az ünnepélyes megnyitó egy szakmai nappal, utána gyakorlatilag szó szerint két napig minden, ami drón, és minden, ami drónfoci. Technológiai bemutatók lesznek, workshopok, különböző nyitott programok, ingyenes drón alapismeretés, drónépítő workshopok, drón és repülési alapismeretekkel, drónirányítással, és még nagyon-nagyon sok minden mással, amelyről bővebb információt a www.szexárdagora.hu oldalon lehet olvasni. Nagyon nagy szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt erre a programra is, ahogy a Művészetek Házába szeptember 7-én hétfőn Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin zongora művészek hangversenyére. Szinte már hagyomány nálunk, hogy a Művészetek Házában szeptember első napjaiban, első hetében érkezik Hegedűs Endre és Hegedűs Katalin a zeneirodalom legeslegnagyobb klasszikusaival. Nem lesz ez másként most sem. Nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket estjükre, ahol Bachtól, Beethoventől, Chopintől, Debussytől, Rachmaninovtól és Bartóktól adnak majd elő darabokat.
6: Megújul a Hajnal utca Pakson. Az erről szóló szerződést augusztus 27-én írta alá Nagy Balázs, Paks alpolgármestere, és Nemes Ferenc, a kivitelező Orinoco 2002 Kft. Cégvezetője. A projektet EU-s forrásból nettó 194 millió forintból valósítja meg Paksváros önkormányzata. Igazi örömhír a Hajnal és a Rózsa utca lakóinak, így jellemezte az induló projektet Nagy Balázs alpolgármester, a kettes számú választókörzet önkormányzati képviselője a felújítás kivitelezéséről szóló szerződés aláírásán. Mint ismertette, faltól falig átalakul az érintett terület. Úti és közműfelújításra kerül sor, ivóvízvezeték csere is lesz házi bekötésekkel együtt, valamint a járdák és a parkolók is új burkolatot kapnak. A szerződés kötésen a kivitelező cég vezetője mellett a társaság műszaki vezetője is jelen volt. Varga Róbert elmondta, hogy a projekt 130 napos időtartama alatt a lakosság tájékoztatása folyamatos lesz. A Hajnal utcai lakosok napra készen megkapják a bontási, építési fázisokkal kapcsolatos információkat, legyen szó útlezárásról, vagy az ivóvíz szolgáltatás szüneteltetéséről. Szeptember 7-én kerül sor a munkaterület átadás átvételére, előtte azonban lakossági fórumot tart az önkormányzat. Az eseményen minden érintett felteheti a kérdéseit, megfogalmazhatja az észrevételeit. A városvezetés Európai Uniós forrásból mintegy nettó 194 millió forintot fordít a beruházásra, ami a zöld felületek rekonstrukcióját is magában foglalja a terület adottságainak megfelelően. A projekt célja a 21. század igényeinek megfelelő, kisvárosias hangulatot keltő, biztonságos közlekedés szolgáló közlekedési infrastruktúra tervszerű kiépítése, a közterületek kialakítása. Egy év kihagyás után újra életre kell a nagymúltú Gemenc nagydíj, amelynek első szakasza a Kritérium Országos Bajnokság lesz szeptember 5-én szombaton Szekszárdon, olvasható a Gemenc GP honlapján. A rangos magyar bajnokság megszervezésére a szekszárdi kerékpáros ese sikeresen pályázott, így a város ismét a magyar kerékpársport egyik fontos eseményének ad otthont. Különleges történelmi párhuzam, hogy Szekszárdon eddig mindössze egyszer 2000-ben rendeztek Kritérium magyar bajnokságot, amelyet akkor az a Steig Gábor nyert meg az elit férfi kategóriában, aki most az esemény főszervezője lesz. A szombati verseny azonban nem csak bajnoki címekről dönt, hanem az 51. Gemenci nagydíj első szakaszáról is, méltó nyitányaként a vasárnapi országúti mezőnyversenynek. Ráadásul a kétszakaszos idei Gemenc nagydíj formátuma visszanyúl a kezdetekhez, az első 1975-ös Gemenci nagydíj szintén egy kritériumból és egy országúti mezőnyversenyből állt, így az idei viadal valóban egy újrakezdés szimbóluma lehet. A vasárnapi etap egyébként a Dunapaksi szakaszán elrendelt fenék küszöb építése miatt Gergyenből Bonyhádvarastra költözött, ugyanis a szervezők nem kaptak engedélyt az 512-es út használatára. Hétfőn a gomoly felhőkkel tarkított napos időben helyenként záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A légmozgás több helyen feltámad napközben, néhol erős lökések is előfordulhatnak, ismét fokozódik a kánikula, 29-36 fokot mérhetünk délután, északnyugaton lesz a hűvösebb idő. Szekszárdon és a vételkörzetben hétfőn hajnalban 16, napközben 34 fok várható. További híreinket megtalálja az antrit.hu oldalon.
5: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Rádió Andrét, FM 101.
0: 3 órakor is gurul tovább a zenevonat. Halloween Karakas Balázs vagyok. Ebben az órában is hasznos információk, és csak a legnagyobbak. Például itt van az ember, aki az NSYNC után a 2000-es évek egyik legnagyobb popsztárja lett. A sikerlistákon, és persze a Viva és az MTV képernyőjén is ott volt. Justin Timberlake kezd.
5: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Itt a Rádió Antritt a vasárnap délutáni lazítás közben, amikor a lazításhoz azért egy kicsikét feljebb csavarjuk a BPM-eket, hiszen a Dan Kattenmove érkezik, akik a Casey and the Sunshine Band Give It Up című dalához készítettek el egy Eurodance verziót, saját hazájukban 5 hétig vezették vele a listát. Itt a Kattenmove-tól a Give It Up!

0: Itt a Rádió Antrit egész hétvégén jó zenékkel és hasznos információkkal. Képzeljék el, most már személyes jelenlét nélkül is intézhetőek egyes szolgáltatói ügyek a DÁP alkalmazásba integrált e-aláírással, úgyhogy ez elképesztő jó. A rendszer például új áram, gáz vagy vízbekötésnél, illetve rendszeres szolgáltatás megrendelésénél is használható. Az aláírási folyamat megszakítása nélkül történik. A felhasználó push üzenetben kapja meg az értesítést az aláírandó dokumentumról, szóval elképesztő digitális és elképesztő modern ez az egész történet. Ennek szerintem örülhetünk. Akárcsak a BTS dalának, ami a Covid időszakában robbant hatalmasat, mindjárt jön a Dynamite!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. Bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az Éjféli Láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, gasztroudvar, valamint a szexárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
4: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban. Wow, Don Pepe!
5: Mindent egy helyen az iskola kezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Jó hétvégét kívánok az Antrittal! Jön a BTS, az első koreai előadó, amely vezette az amerikai Billboard 100 listát. Diszkós pop, könnyű funk, látványos koreográfia. Ezt jelentette a pandémia évében a BTS felvétele. Jön a Dynamite!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Antritt!

Itt a Rádió Antrit egész hétvégén hasznos infókkal és persze a legjobb program lehetőségekkel hamarosan 4 óra lesz. A futós lábúakat várja az Atomfutás szeptember 12-én Pakson. Ez egyszerre szól komolyabban készülő futóknak és a közösségi sportprogramot kedvelőknek. Több táv közül lehet választani, a leghosszabb meghirdetett táv 32 kilométeres. Ez egyénileg 2 vagy

0: három fős csapatban, illetve 5-10 fős buliváltóként is teljesíthető, így azok is részt vehetnek benne, akik nem szeretnék egyedül lefutni a teljes távot. Mindez szeptember 12-én lesz majd Pakson. 40 év fazekasság, majd 40 év kerámia díj a Szekszárdi Borvidékről címmel a Szekszárdi Bakta galériában nyílik meg Rács Róbert fazakasmester, népi iparművész és keramikus 40 éves pályáját bemutató jubileumi kiállítás szeptember 15-én 17:30-as kezdéssel. A kikapcsolódás pedig nálunk is meg lesz, most mondjuk a híreket, de azt követően visszatérünk a zenéhez, méghozzá a Coldplay-jel, jön tőlük a Higher Power.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a Szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a Szekszárdi szüreti napokon a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Jó estét, szomszédasszony! Hol ilyen csinosan késő este?
5: Tánctanfolyamra, Gabikám!
4: De egyedül. És a férjed?
5: Remélem, hogy már ott vár.
4: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
5: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
4: És mégis honnan jött ez az ötlet?
5: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
4: És ki a tánctanár?
5: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
6: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenékküszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
2: Rádió Andrit időjárás.
7: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet zápor, zivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Vasárnap 4 óra után járunk, remélem senki nem gyászolja még a hétvégét, és együtt közösen szórakozhatunk a jó zenékkel. Halloween Karakas Balázs vagyok, itt a folytatásban a Coldplay, velük indítunk Higher Power.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

augusztus utolsó vasárnap délutánján is a Rádió Antrit szól. Köszi, hogy együtt rádiózunk. Holnap is meleg lesz, 34 fokot ígérnek Szekszárdra, úgyhogy így készüljenek augusztus utolsó hétfőjére. Nálunk pedig most úgy, hogy a Maroon 5 érkezik, akik 2010-ben jelentették meg ezt a dalt. Szerintem elképesztő jó hangulatú, ez egy tipikus olyan szám, ami még ilyenkor vasárnap délután is jó kedvet csinál. Jön a Maroon 5-től a Misery. Oh, yeah.

0: Köszönöm szépen, hogy a Rádió Antrit-ot hallgatja. Pihenés és lazítás közben egy kis nosztalgia, vissza a kiúszható antennás mobilok hőskorába. 98 nyarán ugyanis Jennifer Page ezzel a zenével lett egyik napról a másikra nemzetközi popstár. A dal Amerikában a harmadik helyig jutott, a briteknél a negyedikig, Ausztráliában az első lett. Nagyon könnyed volt, és nagyon-nagyon szerették akkor a fiatalok. Jennifer Page-től a Crash azonnal érkezik.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám!
5: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes Wi-Fi 6 mesh

0: 2023-as telefonszámon.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogassa több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnotkebzeskukac.csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Karecskám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
5: Keresek valakit, aki kicserélni a cipzárt Lajos kabátjában.
6: Ne is mondd, én gumi nélküli bokazoknit szeretnék az embernek.
7: Hölgyeim, menjenek a Seleznik boltba. Rövidáruk széles választéka, kötőfonalak, goblenek, előnyomott kézimunkák és mintás és egyszínű, vékony és vastag, elegáns és hétköznapi harisnyák 0-tól 99 éves korig. És guminélküli bokazoknik, női fehérneműk, kompressziós és relax harisnyák nagy választékban kaphatók. Ruhajavítást, felvarrást, akár cipzárok cseréjét is vállalják.
8: Seleznik bolt, Szekszárd, Mátyás Király utca 2, a főiskola mellett.
9: Nyitva hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombaton 8-tól 11.30-ig.
7: És udvariasak.
10: Ennyi volt a reklám.
11: Jó hétvégét kívánok az Antrittal, ahol Jennifer Page érkezik, a rádiók, a zenetévék és a tini magazinok korszakában. Pontosan ilyen számok kísérték az első nyári szerelmeket, na meg a magnókaz is válogatásokat. Jennifer Page-től itt a Crush.
10: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: a Rádió Antrit, jó hétvégét, jó pihenést kívánok mindenkinek, persze a pihenés időszakában is érdemes azért már a fontos dolgokkal foglalkozni. Tudjanak róla, hogy szeptember 7-ig lehet jelentkezni az októberi-novemberi érettségi vizsgákra. Az őszi vizsgaidőszak majd október 12-től november 20-áig tart, és az írásbeli vizsgákat majd október 12-e és 22-e között rendezik, az emelt szintű szóbeliek pedig novemberben lesznek majd. Hát kitartást annak, aki erre készül. Tudom én, hogy nehéz. De könnyebb lesz, ha jó zenéket hallgatunk. 5 órakor a hírek után ugyanis már a Gorillaz érkezik.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Az Aponyi Sándor mezőgazdasági technikumban lengyelen jelentkezőket várunk még a szeptemberben induló nappal is 5 éves mezőgazdasági gépész technikus, valamint a 3 éves mezőgazdasági gépész és kistermelői élelmiszer előállító 9. osztályokba. Felnőttek jelentkezését várjuk az egy év alatt elvégezhető szakmákra. Kistermelői élelmiszer előállító, mezőgazdasági gépész technikus, mezőgazdasági gépész, kertész, valamint a szakképesítést adó tanfolyami képzésekre, pedagógiai asszisztens, kézműves élelmiszerkészítő, fakitermelő, méhész, koszorúkészítő. Iskolánkban érettségire felkészítő 2 éves oktatás is folyik. További információ Bujdosó Pandur Zsuzsanna felnőttképzésére.

0: Referens. Telefon 0635 304431. E-mail felnőttképzés.lengyelkukac@dailyasc.hu.
1: Gépekkel dolgozik? Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő? Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16, telefon 20 388 27 30, www.ergonom.hu.
2: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Épül a fenék küszöb Dunaszent Benedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszent Benedeknél a Dunamedrében épül a fenékküszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarendszerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
4: Rádió Andrét időjárás.
5: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
6: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Rádió Andrét, FM 101.
7: 5 óra után is a hasznos információk és persze a jó zenéki a lehetőség az éterben Szexárdon. Hello, Karakas Balázs vagyok, a Gorillázzal és a 2000-es évek igazi nosztalgiájával indítunk.
6: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
4: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a hét.

Jó hétvégét kívánok a Rádió Antrittal és Miley Cyrus-szal. 2009-ben jelent meg ez a dal, az amerikai listákon elképesztő sikereket ért el, és ekkor még csak 16 éves volt, de ez a dal már jelezte, hogy a Hannah Montana korszaknak lassacskán itt lesz a vége, mert ugye úgy vált ő híressé, és a saját popkarrierje felé kezdett el fordulni. A szöveg Los Angelesbe érkezéséről, az akkori idegenség érzetéről szól, és arról, hogy hogyan old fel mindent egy ismerős dal. MP3 lejátszók, iPodok, akkoriban ezek voltak a menők, és ezeken hallgattuk Miley Cyrus felvételét, Party in the USA.

0: Jó hétvégét kívánok itt a Rádió Antrit, Katy Perry pedig itt van a folytatásban, aki 2008-ban egy olyan dalt dobott a piacra, aminek a szövegével nagyon sokan azonosulhattak, hiszen a dal egy kiszámíthatatlan kapcsolatot sorol végig egyszerű, azonnal megjegyezhető ellentétpárokkal, miközben a refrénre már első hallásra együtt lehet énekelni, és bizony akkoriban is nagyon sokan éltek ilyen jellegű helyzetekben, és bizony most is, de az biztos, hogy Katy Perry popzenéje pont ettől felejthetetlen és örökérvényű. Azonnal jön a Hot and Cold!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Bor, hagyomány, kultúra, a legendás szüreti felvonulás rekord kísérlettel. És az ősz legszebb pillanatai a térség legnagyobb múlttal bíró összművészeti fesztiválján. Szeptember 17-e és 20-a között újra szekszárdi szüreti napok a Babics Mihály Kulturális Központ szervezésében. Hooligans, 4-es Street, Kökény Attila és Rakoncai Viktor, Dérheni, Magyarul Szeretjük zenekar és még sokan mások. Ünnepeljünk együtt Szekszárd szívében. Szekszárdi szüreti napok szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információ www.szekszardagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Epreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél! Plusz 36 30 883 83 51.
5: Jó estét, szomszédasszony! Haj, ilyen csinosan késő este! Tánctanfolyamra, Gabikám! De egyedül! És a férjed?
6: Remélem, hogy már ott vár.
5: Én pénteken este már hullafáradt vagyok.
6: Hidd el, a csacsacsa teljesen feldob, közben el is felejted a heti gondokat.
5: És mégis honnan jött ez az ötlet?
6: A kisfiam már táncol a Gemenc Művészeti Iskolában.
5: És ki a tánctanár?
6: Orbán Ferenc. Megtalálod a neten.
7: Ön is megtalálja a 0620 980 77 52-es telefonszámon.
1: Ennyi volt a reklám!
0: A folytatásban visszaugrunk 2008-ra, amikor Katy Perry neve előkerült a semmiből gyakorlatilag, és a világ slágerlistáira felkerült. Néztük még a Viván, meg az MTV-n ennek a dalnak a videóklipjét, de természetesen már azért a különböző internetes platformok is ott voltak. De még lassú volt, meg kockás a kép. Katy Perry és a Hot and Cold!
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: Andrét.
1: Az élet az mag csodás dolog, és én hozzáidomulok, ezért vagyok ő.

0: Ez itt a Rádió Antritin. Ezzel, mivel nem sokára már 6 óra lesz, megköszönöm az elmúlt 6 óra hosszás figyelmet. Legközelebb majd jövő héten szombaton találkozhatunk déli 12 órától. Én csodaszép vasárnap estét kívánok, sulisoknak pedig jó könyvcsomagolást, meg táskarendezgetést, hiszen jövő héten becsöngetnek. Szülők várják, gyerkőcök kevésbé, az élet már csak így működik. Velem legközelebb ettől függetlenül jövő héten, azaz szeptember 5-én szombaton találkozhat. Karakas Balázs kicsekkol.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Megérkezett a TAR Giganet 1000 Ultra. Hogy mit tartalmaz? Giganetet ultra jó kiegészítőkkel. Két darab díjmentes wifi

0: telefonszámon.
1: Október 2-án minden út Játékországba vezet. Ünnepeld velünk Játékország Tolna 5. születésnapját. Egy délután tele élményekkel. A színpadon Dr. Béres és Goldigeri, emellett minidiszkó, csillámtetkó, tombola, közös tortázás, hot dog és jelmezes sztárvendégek várnak mindenkit. Ne maradj le, a jegyek gyorsan fogynak. Jegyek kizárólag elővételben vásárolhatók a Játékországban, valamint a Romkár Travel tolnai és szekszárdi irodáiban. Játékország Tolna, október 2-a, ott a helyed.
2: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfőkeddi pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
3: Csúcs technológia a Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
5: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: 100 milliárdos vagyon került vissza az államhoz a kekvák felszámolásával. Visszatér az eredeti munkarend a fővárosi cégeknél. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány héttel a megalakulása után elfogadta a kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. Svájcban egy ember meghalt, legkevesebb 5 megsérült egy lövöldözésben vasárnap hajnalban egy rendezvényen. A lövöldözés egy lóversenypályán tartott technopartin történt, Zürichtől mintegy 46 kilométerre nyugatra. Az ismeretlen elkövetőt nagy erőkkel keresik, a lakosságot arra kérték, hogy maradjon távol a bűncselekmény helyszínétől. Oroszország vasárnapra virradóra ismét drónokkal támadta Kijevet. Ez már sorozatban a 3. éjszaka, hogy ilyen támadás folyik az ukrán főváros ellen, ahonnan tűzesetekről is érkeztek jelentések. A kijevi polgármester közlése szerint egy orosz drón a lakóépületek közé zuhant, tűzütött ki egy 12 emeletes lakóházban, a helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak. Egy másik drón becsapódása tüzet okozott egy parkban is. A legutóbbi éjszakai orosz támadások előzménye egy szombaton történt dróntámadás volt, amelyben egy 2 éves kislány meghalt, és 8 másik ember megsérült, akik közül 3-at kórházba vittek.
5: Rádió Antrit időjárás.
6: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
7: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Rádió Antrit FM 105.1.
7: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
5: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a zene.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetés hallott. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Karesszkám, de régen láttalak, merre jártál?
5: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
4: Nyaralást? De jól megy valakinek.
5: Leszigeteltük az egész házunkat a födémmel együtt, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
4: Aha, így már értem.
6: Felújítana, vagy szeretne spórolni a fűtés és a hűtés számlán? Hőszigár. Hőszigetelés pincétől a padlásig, közvetlenül a gyártótól. Hőszigár a legjobb ár. Szekszárdon a Kesejűsi út 38-as szám alatt.
7: Szeptember 11-én, 12-én és 13-án 9. bátaszéki bornapok. Pénteken együtt énekelhetjük az éjféli láj legendás sorait az Osszián zenekarral. Szombaton a szüreti felvonulás és a koronázási ceremónia mellett folklór program várja az érdeklődőket. A sztár fellépők az Electric Soul, a Holdeső, Méringer Marci és Lotfi Begi. Vasárnap a gyerekeket az Iszkiri zenekar várja, majd Csonka Bandi és Dániel Figergő szórakoztatja a közönséget. A záró koncert buli felelőse pedig Fehérvári Gábor Alfréd, azaz Freddy lesz. A színes programok mellett Vidám Park, Gasztroudvar, valamint a szekszárdi borvidék kiváló borászai gondoskodnak a felhőtlen hangulatról. Látogasson el ön is a 9. bátaszéki bornapokra szeptember 11-én, 12-én és 13-án.
8: Haló! Haló!
9: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
8: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
9: Ön miben segíthetek?
8: Hát szélvédő kéne nekünk.
9: Ön milyen típusú az autó?
8: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
10: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
11: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
8: Haló! És a lóval mi lesz?
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Andrit. Ez a Rádió Andrit.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Induljon a ritmus szüret! Koncertek és The Platz outdoor bulik a szekszárdi piac téren. Jude Law, L.A. Junior, Belano, Andró, Táborfi, G-Hawk, Lotter, Unique és Averó. Koncertek, bulik, felejthetetlen este 2000 négyzetméteren a szekszárdi szüreti napokon a Babits Mihály Kulturális Központ szervezésében szeptember 17-e és 20-a között. Bővebb információk és jegyvásárlás www.szekszárdagora.hu és www.szekszárdiszüretinapok.hu.
3: Hallottál már a Don Pepe kihagyhatatlan hétindító pizza ajánlatairól? Keresd a nagyon megérős hétfők eddig pizza akciókat a donpepe.hu webshopban! Wow, Don Pepe!
4: Mindent egy helyen az iskolakezdéshez a Patrixban. Prémium minőségű iskolatáskák alsós és felsős diákoknak hozzáillő iskolai kiegészítőkkel. Minden egyéb iskolaszerre augusztus végéig 10% kedvezmény. Szakértelemmel, barátságos kiszolgálással, kiváló árakkal és hatalmas kínálattal várjuk Szekszárdon a Széchenyi utca 55 szám alatt. Patrix, mert minden szülő a legjobbat akarja gyermekének.
1: Ennyi volt a reklám! Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Újabb részletek derültek ki a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is három magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman kettős állampolgárok, közülük kettőt viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy leccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámár vizet indított el. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz a közérdekű vagyonkezelő alapítványok augusztus végével lezáruló felszámolásával, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt 4 alapítvány által, ismertette a tárcavezető Facebook oldalán. Vitézi Dávid felidézte, az új országgyűlés néhány

0: Héttel a megalakulása után elfogadta a Kekva rendszer felszámolására vonatkozó törvényt, a közforrásból származó vagyonuk visszakerül az államhoz. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Kedden újraindul a forgalom a gyöngyösi vonalon, ahol a jelenlegi 30-40 helyett 80 km-es sebességgel járnak majd a vonatok, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebookon azt írta, ennek köszönhetően a menetidő 3-5 perccel lesz rövidebb. A 85-ös vasútvonal Gyöngyöstől Vámosgyörgyig tartó szakaszán felújítási munkák zajlottak az elmúlt másfél hónapban. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában, tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
1: Rádió Antrit időjárás.
0: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit FM 101.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este. Rádió Antrit.
3: No fighting.
4: We got the refugees.
3: No fighting.
4: Over here.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Piacképes szakmát szereznél? Ráadásul ingyen? Akkor téged vár a Déli ASC, Csapó Dániel mezőgazdasági technikum szakképzőiskola és kollégium. Képzéseinket rugalmasan, munka mellett, rövid idő alatt el tudod végezni. Válogass a több mint 10 féle szakma és szakképesítés közül. Legyen az pékcukrász, állatorvosi asszisztens, fakitermelő, kézműves élelmiszerkészítő, pedagógiai asszisztens, személy és vagyonőr, mezőgazdasági technikus. További képzéseinkről érdeklődj e-mailben a felnottkebzeskukac@csaposuli.hu címen, vagy hívd a 30 253 3964-es telefonszámot, és látogass el Facebook oldalunkra vagy honlapunkra a www.csaposuli.hu oldalra.
2: Kareszkám, de régen láttalak, merre jártál?
3: Most fizettem ki a családi nyaralásunkat, és már vágjuk a centit, mert nem sokára indulunk.
2: Nyaralást? De jól megy valakinek.
3: Kicseréltük a házunkon az összes nyílászárót és a redőnyöket, és ezzel annyit spóroltunk, hogy a megtakarított pénzt nyaralásra költhetjük.
2: Aha, így már értem.
4: Rosszul zárnak az ablakok? Befúj a hideg? Vagy betűz a nap és felforrósodik a lakás? Gordius nyílászáró. Nyílászáró csere komplett beépítéssel egyenesen a gyártótól. Gordius nyílászáró új helyen, Szekszárdon, a Kesejűsi út 38 szám alatt. www.gordiusnyilazaro.hu.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
0: Ennyi volt a reklám. Rádió Antrit. FM 105.1.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Gépekkel dolgozik. Targonca, alakító vagy présgép, csápos emelő. Az Ergonom Kft. Gépvizsgálati szolgáltatása keretében vállalja az emelőgépek, a veszélyes és a nem veszélyes gépek felülvizsgálatait, azok nyilvántartását, időszerűségének beütemezését az előírásoknak megfelelően. Munkagépei felülvizsgálatait bízza ránk. Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
3: Csúcs technológia Spiritben.
4: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
3: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián,

0: Médián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004 www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
3: Épül a fenék küszöb Dunaszentbenedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszentbenedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy leccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszály idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia- és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
2: Rádió Antrit időjárás.
3: Hétfőn is gomoly felhős napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1.
4: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: West Coast for life.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Itt ül a fenék küszöb Dunaszentbenedeknél, sérült túrázót mentettek a Börzsönyben. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Dunaszentbenedeknél a Dunamedrében épül a fenék küszöb, ennek részeként összesen 117, egyenként 2,5 tonnás betonkockákat dobál helikopterről a Dunába a Magyar Honvédség, jelentette be videójában Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter elmondta, a vízügyesek közlése szerint 13 méter volt a vízmélység vasárnap reggel. A Telex megjegyzi, az elmúlt hetek forrósága, illetve a kialakult rekordalacsony vízállás miatt a hónap elején majdnem teljesen le kellett állítani a paksi atomerőművet, mert a működéshez szükséges hűtővizet a rendszer már alig tudta kivenni a Dunából. Teljes leállás végül nem volt, egy turbinát működésben tudtak tartani. Újabb részleteket közölt a külügyminisztérium a nepáli katasztrófában eltűnt magyarokról. Továbbra is 3 magyar állampolgárt keresnek a hatóságok. Mindhárman 2-s állampolgárok, közülük 2-t viszont nem a magyar okmányukkal vették nyilvántartásba. A tibeti autonóm terület kormányzója vasárnap reggel azt jelentette be, hogy a határ kínai oldalán 23 országból 261 eltűnt külföldi, köztük egy magyar után kutatnak. A katasztrófát szerdán egy gleccser leszakadása idézte elő a Nepál-Tibet határvidéken. A hegyoldalról hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult a közeli folyóba, ami pusztító villámárvizet indított el. Szeptember 1-től ismét az eredeti munkarend szerint működnek a fővárosi cégek, miután helyreállt az energiaellátás, a korlátozásokat megszüntetik, közölte Karácsony Gergely Facebook bejegyzésében. A főpolgármester azt írta, a hőség és a szélsőséges aszá idején Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli helyzethez, a fővárosi cégek energia és víztakarékossági intézkedéseket vezettek be, miközben az önkormányzat arra törekedett, hogy a közszolgáltatások a lehető legkevésbé változzanak. Súlyosan megsérült egy túrázó a Börzsönyben, a Csóványos közelében. A nő lábszártörést szenvedett, mentését több szolgálat közösen végezte. A sérültet a mentők az országos kék túra útvonalán, a csúcstól mintegy 300 méterre találták meg. A nehéz terepviszonyok miatt a mentést gyalogosan felfelé a Börzsönyi hegyi mentőszolgálat speciális, támkerekekkel ellátott hordágyával hajtották végre egészen a Csóványosig. A kilátónál a sérült nőt terepjáróba helyezték, majd a mentőautóig szállították, ahonnan az országos mentőszolgálat a Váci kórházba vitte. Elutasította az izlandiak többsége az Európai Unióval korábban felfüggesztett csatlakozási tárgyalások újraindítását a szombati népszavazáson. A végleges eredmények szerint a szavazók 52,8%-a mondott nemet, míg 47,2% támogatta volna az egyeztetések folytatását. Az ellenzők főérve a halászati vizek védelme volt, míg a támogatók az alacsonyabb infláció és kamatlábak, valamint az euró stabilitása mellett érveltek.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
3: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét, FM 105.1.
3: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

Rádió Andrét. Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárd is. Ez a Rádió Andrét. A ma kedvencei és a tegnap slágerek.

0: az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Weboldalt indított a kormány a feljelentések nyomon követésére. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Új, folyamatosan frissülő weboldalt indított a kormány az átvilágítások nyomán tett feljelentések nyomon követésére. Az átlátható.kormány.hu oldalon közzétett adatok szerint eddig 21 ügyben fordultak a hatóságokhoz, a vizsgált esetek pedig összesen mintegy 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érintik. A weboldal a feljelentések adatbázisán túl egy másik funkcióval is rendelkezik, amely az elmúlt 5 évben a civil szervezeteknek nyújtott támogatásokat foglalja össze. Összeállította a munkatervét a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottság, 10 témakört választottak ki. Az elsőként tárgyalandó ügy az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek helyzete lesz. Napirendre kerül majd a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása és megbecsülése, a jelzőrendszer működése, a gyermek- és lakásotthonok helyzete, valamint a bántalmazás és az intézményi abúzus kérdése is. A testület a finanszírozással, az ellátási kapacitásokkal és a gyermekvédelemből kikerülők utógondozásával is foglalkozik. A témák sorrendjéről és a meghívott szakértőkről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Agrártárca az aszály miatt arra kérte a területi hallgazdálkodási hatóságokat, hogy támogassák a tervezett haltelepítések átütemezését, szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezését. A kezdeményezést a halállományok és a hallgazdálkodók tevékenységének fenntartásával indokolták. Bár a vízszint csökken és nem feltétlenül okoz halpusztulást vagy hasznosítási gondokat, a mesterséges vízpótlás nem oldható meg mindenütt. Ismét szarvasbőgést hallgató túrákat szervez a Gemenci Erdőgazdaság. A kirándulások a Pörbölyi Ökoturisztikai Központból indulnak. Ezeket a túrákat gyerekeknek általánosságban nem ajánlják, hiszen ezek az események több órásak és csak akkor eredményesek, ha a látogatók végig csendben figyelnek. Szeptember 12-én viszont külön a gyermekeknek szánt túrát szerveznek az Erdei Vasút egyik megállójánál Lassiban, ahol kézműves foglalkozások is várják a gyerekeket. Október 4-ig lehet pályázni az Art Transfer díjra, amellyel olyan múzeumpedagógusok, pedagógusok, művészek, művészettörténészek és kurátorok tevékenységét ismerik el, akik az elmúlt időszakban sokat tettek a kortárs képzőművészet közvetítéséért és népszerűsítéséért. A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum 8. alkalommal hirdeti meg a pályázatot, amelyre magánszemélyek jelentkezését várják 2023 és 2026 közötti időszakban megvalósult projektekkel. A feljegyzések kezdete óta az eddigi legalacsonyabb szintre esett vissza a gyilkosságok száma Hollandiában. Tavaly 103 embert gyilkoltak meg az országban, közölte az NL Times angol nyelvű holland hírportál a holland statisztikai hivatal jelentését ismertetve. A jelentés szerint Hollandiában tavaly elkövetett 103 gyilkosság legtöbbje gondatlanságból elkövetett emberölés volt, az esetszám 17-tel kevesebb, mint egy évvel korábban, továbbá a legalacsonyabb a nyilvántartás 30 évvel ezelőtti kezdete óta.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is gomoly felhős

0: Napos idő várható, helyenként lehet záporzivatar. Hajnalban 12-19, délután többnyire 31-36 fok valószínű.
1: Rádió Antrit, FM 105.1.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

vasárnap volt, amikor elhagytál. Nekem te nem, csak az a nap vasárnap volt.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a nyugtaadatszolgáltatásra. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összebont PET-kupán. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Újabb videóval segíti az adóhivatal a vállalkozások felkészülését a szeptember 1-én induló nyugtaadatszolgáltatásra, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A videóban azoknak mutatják be lépésről lépésre az adatok kézirögzítését, akik továbbra is klasszikus, kézzel kitöltött nyugtatömbös papírnyugtát szeretnének használni. Szeptember 1-től a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A NAV új oktató videója már a belépéstől kezdve bemutatja, hová kell kattintani, milyen adatokat kell megadni, és hogyan lehet azokat rögzíteni, valamint beküldeni. Júniusban 754.700 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el. A bruttó átlagkereset 7,1, a nettó átlagkereset 9,4, a reálkereset pedig 7,6%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Csak nem 19 tonna hulladékot gyűjtöttek össze az összevont PET-kupán, amelyet augusztus 15-e és 23-e között rendezett meg a PET-kupa Egyesület az Olaszliszka és Tiszalok közötti folyószakaszon. A mennyiség meghaladta a 2024-ben ugyanezen az útvonalon elért 17,5 tonnás korábbi rekordot, amikor 15 csapat vett részt a munkában. A szervezők közölték, a rekordmennyiség azt is jelzi, hogy a folyók árterében továbbra is jelentős mennyiségű hulladék található. Az idei összevont versenyen bemutatkozott a PET-kupa Egyesület új hulladékgyűjtőhajója, a PETX is, amely a zsákok begyűjtésében, valamint a résztvevők ellátásában segítette a mezőnyt. Elindult a jelölési időszak a Rácz tanár úr életműdíjra, amelyre október 9-ig lehet felterjeszteni a matematika, fizika, kémia és biológia szakos pedagógusokat. A 2,5 millió forintos pénzjutalommal járó díjra legalább 10 éves közoktatási tanári gyakorlattal rendelkező pedagógusok jelölhetők. Az idei díjazottakkal együtt már 200 kiemelkedő reálpedagógus munkáját ismerik el. Az ügyészség vizsgálata szerint valószínűleg egy mezőgazdasági gép okozta a közelmúltban tomboló erdőtüzet a belgiumi természetvédelmi területen, a tűz 3000 hektárnyi növényzetet pusztított el. A fűnyíráshoz használt traktorpengéi fával, földdel vagy kövekkel érintkezhetnek, ami szikrákat vethet és tüzet okozhat. 7 napon át tartó erőfeszítések után augusztus 20-án sikerült megfékezni az erdőtüzet Belgiumban. Az ország délkeleti részének legnagyobb természetvédelmi területén, a belga-német határ közelében lezajlott katasztrófa az eddigi legnagyobb erdő, illetve bozott tűz volt az országban, legkevesebb 3000 hektárt érintett.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Hétfőn is marad a felhős napos idő, egy-egy zivatar nem zárható ki, ilyenkor erős lehet a szél is. Hajnalban 12-19, napközben 31-36 fok várható.
0: Rádió Andrét FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

0: percei és a tegnap slágerei csak itt, Szexárdon. Rádió Andrit.
1: Fény, az élet kéke gén veled, élet képre génben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz. Halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kérlek mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szín a szürkületben, engedi az aurád. Ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Rádió Antrit. FM 105.1.

hallgatod a Budapesti Rádiót, ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.